felhasznált, és a középső részek líraibbak, éneklő dallamokkal és meleg harmóniákkal. A hangszerelés viszont rendkívül gazdag az egész műben.

Csajkovszkij olasz kapricsóját hallottuk. A darab egyik leglátványosabb eleme a harsány ünnepélyes ritmusok váltakozása a dallamos részekkel. Összességében a mű egy olasz életérzés ihlette fényes zenekari képeslap Rómából. Most az orosz mester másik műve szól, változatok egy rokokó témára.

Edvard Grieg Holberg szvittjének Szarabban tételét Johannes Moser játszotta, az átdolgozó Werner Thomas. A hangversenyen ezután Robert Schumann Rajnai szimfóniája hangzott el. A mű számozása szerint a harmadik helyen áll Schumann 4 szimfóniája között, de valójában ez a szerző utolsó szimfóniája.

Schumann rajnai szimfóniáját játszotta az Oaklandi Filharmonikus zenekar zenéje Giordano Bellincampi. A darab abból az időből való, amikor Schumann a Rajna melletti Düsseldorfba költözött. Mint egy virág olyan vagy. A rövid lírai dal Heine versére készült, ez követi a gyermekjelenetek első tétele.

Schumann gyermekjelenetek ciklusának első tételét André Laplant játszotta, előtte pedig egy dalt hallottunk, amit Jane Stillville énekelt. A dal egyébként egy idealizált, finom, szerelmi képet fest. Maradunk Schumannnál, és most 6 dalt hallgatunk meg, opuszáma 107.

Schumann opusz 107-es haddalát Jan van Elsacker és Claire Chevalier adta elő. A dalok a szerelmi csalódásról, a magányról és az elvágyódásról szólnak, de van köztük természetképekről vagy álomszerű hangulatról árulkodó zenemű is. Most a romantikus szerző D-moll triója következik.

Schumann Démo trióját Stefan Boysten, Dan Almgren és Torleif Tedien előadásában hallottuk. A zeneszerző pályája elején a zongora darabok tömegét írta meg, aztán jöttek a dalok, majd a nagy szimfonikus alkotások. A kamara muzsikája ma sem túlzottan ismert a romantikus mesternek, pedig hát gyönyörű darabokat írt. 4 óra van.

Jean-Philippe Rameau legalább 26 évig egyházi szolgálatban volt, mint hivatásos orgonista, mégis egyházi munkáinak száma nem jelentős, orgona darabjai nem nagyon maradtak fenn. A kantáta volt az a műfaj, amelyben oroszlán körmeit próbálgatta. Rameau volt a legfontosabb mestere, viszont a 18. századi francia Clavecin iskolának hírneve egész Európába eljutott, tézisei a zenetudomány alapkövévé váltak, mind a mai napig hatással vannak a nyugati zenére. Egyébként ő egy 11 gyermekes családban született Dijonban. Rameau Dardanus szüttyét hallgatjuk meg.

Francis Poulain szonátáját Roland Pöntinen és Love Derwinger adta elő. A zeneszerző édesapja a róla elnevezett vegyészeti cég egyik alapítója volt. Egyébként egy kőgazdag családról van szó. Hashajtókat gyártottak. Juan Crisóstomo Arriaga, Stabat Matere következik.

Juan Crisóstomo Arriaga Stabat Materét a Grieg Akadémiai Énekkar és a Bergeni Filharmónia Énekkara, valamint szimfonikus zenekar adta elő. Milyen csodás zenét komponált ez a spanyol fiatalember, aki mindössze 20 évet élt, alig tudunk róla, de gyönyörű muzsikát komponált. Elizabeth Jacquet de la Gardie dur szonátája szól.

Elizabeth Jacquet de la Gardie-Dour szonátáját, a Musica Fiorita adta elő. Ez a hölgy olyan udvarban élt és tanult, ahol jól ismerték Couperin zenéjét, Lully balettjeit és Molière színházát. Haydn B-dur divertimentója következik most Harold Perriát dolgozásában, előadja a Gaillard együttes.

József Haydn B-dur divertimentóját Harold Perry átdolgozásában a Gaillard együttes adta elő. Claude Debussy műve következik, a tavaszi körtánc. A képek három táncából a zsig angol, az ibéria spanyol, a tavaszi körtánc francia folklort alkalmaz. Debussynek a kedvence egyébként az ibéria volt.

Debussy Képek zenekarra című ciklusából a tavaszi körtáncot a BBC Filharmonikus zenekar adta elő. Debussy nem szívesen komponált megbízásra, talán ez volt az oka, hogy a zenekari képek sorozatát hosszú éveken át nem fejezte be, ezt aztán egy tanítványa végezte el. Dario Castello 12. szonátája szól.

Dario Castello 12. szonátáját a kölni Muzika Fiata adta elő. Bohuslav Martinu 3 cseh táncát játsza most Anastasia Vorotnyaja. Martinu nem kap elég figyelmet, Smetana és Dvořák mellett pedig a munkássága nagyon is fontos, és nagyon szép zenéket írt.

Bohuslav Martinu három csetáncát játszotta Anasztasia Vorotnyaja. Kedves hallgatóink, utolsó muzsikánk ma Nils Erik Fuchstedt koncertnyitánya. Megköszönöm, hogy velünk tartottak, bízom benne, hogy megkönnyítettük az ébredés nem mindig könnyű perceit. Búcsúzik önöktől a Nocturno csapata, Katona Márta, Pap Sándor és Németh Attila.

0: Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Noményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Melétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta. A kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosak lesznek, nyilvánosan teszik közzé az adatokat. Munkaszüneti nap lesz ma az egészségügyben, július 1-én Semmelweis Ignác születésének napján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátás pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálatokhoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz előadásait. Ma és holnap a Mirás című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált tereiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Gála koncerttel zárja az évadot a Szent István Filharmonikusok ma este a Zeneakadémia nagytermében. Az ünnepi hangversenyen Beethoven 7. szimfóniája mellett Liszt Ferenc és Kodály Zoltán egy-egy művét hallhatja a közönség. A programot Medvecki Ádám állította össze, aki egyben az est karmestere is lesz. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen, délutántól egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. 15 éve hunyt el Petrovics Emil, zeneszerző. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb műveit. Petrovics Emilre emlékezünk. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premec Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, közvetlen munkatársaim Csík Gabriella, a zenék szerkesztője és Szabó Péter hangmérnök nevében is. Fellegi Lénárd vagyok, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Evaristo Felice Dalla Baco opusz 6-os numero 11-es E-dur koncertójának első tételével indítjuk mai összeállításunkat, a koncertok Köln felvételét hallgatjuk.

Veronában született és Münchenben elhunyt muzsikus volt Evaristo Felice Dalabacu, opusz 6-os numero 11-es E-dur koncertójának első tételét hallottuk a Concerto Kölnnel. Majdnem 30 év választja el Dalabacut Ludwig van Beethoventől, akitől az opusz 2-es numero 2-es A-dur szonáta első tételét idézzük Schiff András előadásában.

Ludwig van Beethoven, opusz 2-es numero 2-es A-dur szonátájának első tételét Schiff András előadásában hallottuk. Beethoven és Rachmaninov zenéje iránt lelkesedett fiatalon, Aram Hacsatúrján első komolyabb kompozíciója hegedűre és zongorára írt tánca volt, a népi dallamok fontosak voltak számára. 1942-ben írta a Gajan című balettjét, amelyben egy korábbi Boldogság című darabját dolgozta át. A szvit változatból következzen három tétel, a Royal Philharmonicus zenekart Jurij Temirkanov vezényli.

0: szvittételeket ugye szabadon használhatjuk. Számozás szerint így Aram Hacsaturian Guyana szvittjéből először a harmadik, majd a nyolcadik és a hetedik tételt hallottuk a Royal Philharmonicus zenekarral Jurij Temirkanov vezényletével. Fél perccel múlt fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köztudott, hogy József Haydn 104 szimfóniát írt, emellett a vonós négyes műfajában is jeleskedett, illetve ezen stílusú műveinek legtöbb esetben nem tőle származtak a megnevezései, így például az egyik leghíresebb vonós négyesének, amit utóbb a napkvártetteknek hívunk, szintén nem ő adta a címet, egész egyszerűen egy korai kiadás címlapján szerepelt a felkelő nap. Na most a napfelkeltén már túl vagyunk, 4 óra 50 perckor volt hivatalosan, és most, mint mondtam, 6 óra 31 perc van. Következzék a G-moll nap vonós négyesből a finálé, a mozaik vonós négyes előadásában.

Már itt is egyenrangú hangszerkezelést hallottunk. Joseph Haydn G-moll napvonós négyesként emlegetett művének fináléja szólt a mozaik vonós négyessel. Zongora muzsika következik. Felix Mendelssohn Bartholdy a szerző, és az A-dur, majd az E-dur dal szöveg nélkül hangzik el, így egy andante és egy bölcsődal, Nagy Péter az előadó.

Félix Mendelssohn Bartholdy volt a szerző, az Opus 38-as numero 4-es és Opus 67-es numero 6-os mű, azaz az A-dur és az E-dur dal szöveg nélkül hangzott el Nagy Péter előadásában. A zenekari szvitek között csak a BB Foxhamban 1068-as darabban találkozunk az R felirattal, ez Bach legismertebb tételeinek egyike fölött áll, ezt a címet a 18. század elején nem csak az énekelt áriákra használták, hanem az éneklő felső szólamú hangszeres tételekre is. A gavotte pedig, ami ezt követi, eredetileg francia paraszt tánc volt, és a 16. században vált udvari körökben is népszerűvé. Az 1068-as D-dur zenekari szvitből tehát az R és az első és második gavotte hangzik el, az Ensemble Masque vezetője Olivier Fortin.

amíg Johann Sebastian Bach 1068-as BWV számú D-dur zenekari szvittjének R és Gavotte tételét hallottuk az Ensemble Mask előadásában, az az információ érkezett a BKK-tól, hogy baleset miatt sávlezárásra kell készülni az Erzsébet híd budai lehajtóján a Hegyalja út előtt, torlódás alakult ki az Erzsébet híd pesti híd főjétől. Karl Maria von Weber F-moll klarinét versenyének harmadik tétele következik a műsorrendben Walter Böjken szólójával és a Rotterdami Philharmonikus zenekar felvételén James Collon vezényletével.

Karl Maria von Weber F-moll klarinét versenyének harmadik tételét hallottuk Walter Böjkens szólójával, most pedig Alfred Schnittke szerzés az Im Krankenhaus, azaz a kórházban következik, ez érdekes, így július 1-én a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekarát Frank Strobl vezényli.

0: Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, és az Im Krankenhaus tételt hallottuk Alfred Schnittke zeneszerző művei közül. A Berlini Rádió Szimfonikus Zenekarát Frank Strobel vezényelte. 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő 2 napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a vízmegtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása, megszüntetése. Az állami számbevőszék szerint több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a KEKVÁL-hoz, melyek a kormány szerint politikai szereplők által irányítva állami felügyelet nélkül működtek. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok jövő augusztustól szűnnek meg. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkoló automatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető, a Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is, a belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni. Gála koncerttel zárja az évadot a Szent István Filharmonikusok ma este a Zeneakadémia nagytermében. Az ünnepi hangversenyen Beethoven 7. szimfóniája mellett Liszt Ferenc és Kodály Zoltán egy-egy művét hallhatja a közönség. A programot Medvecki Ádám állította össze, aki egyben az est karmestere is lesz. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen, délutántól több felé számíthatunk záporra, zivatarra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 32-38, este 21-29 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a budai vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Tizenöt éve hunyt el Petrovics Emil, zeneszerző. Végigkísérjük életútját, fölidézzük legszebb műveit. Petrovics Emilre emlékezünk. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a Fesztivál Akadémia Budapest nyári programjáról beszélgetünk.
5: Tessék bejönni a Zeneakadémiára, hűtöttek a terek, és ott garantáltan reggel 9-től egy méteres távolságról hallhatja, hogy egyébként hogy tanít Dóra Schwarzberg, vagy Alena Bajeva, vagy Puskár Üli, vagy Fenyő László.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
6: Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
7: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat is. 6 perccel múlt 7 óra. Wolfgang Amadeus Mozart 319-es köhlyedzékszámú B-dur szimfóniájának első tételével folytatjuk a műsorunkat. Tátrai Vilmos, a hangversenymester, a Magyar Kamara Zenekar felvétele szól.

Wolfgang Amadeus Mozart 319-es köhögjegyzékszámú B-dur szimfóniájának első tételét a Magyar Kamara zenekarral, Tátrai Vilmos hangversenymester vezetésével hallottuk. Saint-Saëns, akinek egy szonátájából következik tétel, ugyancsak Mozarthoz hasonlóan csoda gyerek volt. Mindössze 2 éves volt, amikor zongora hangolót hívott a család, miközben dolgozott, kiejtette a megszólaltatott hangok nevét a hangoló. A gyerek a másik szobában várakozott, majd miután a mester távozott, a kisfiú odament a zongorához, egyesével megnevezte, majd leütötte az adott billentyűt. A nagynéni rögtön látta a fiú tehetségét, és elkezdte tanítani. Az Opus 167-es szonáta második tételét halljuk Saint-Saëns-tól. Richard Stoltzmann játszik klarinéton, Irma Vajesillo pedig zongorán.

Camille Saint-Saëns szonátájának második tétele után Franz Schubert öt német táncából a második következik. Az imént Richard Stolzmann játszott klarinéton, Irma Vajasio pedig zongorán, most pedig a Liszt Ferenc Kamarazenekarral Rolla János vezetésével halljuk a Schubert komponálta a táncot.

A Liszt Ferenc kamarazenekarral hallottuk Franz Schubert 5 német táncából, a másodikat, a G-durt, most pedig az F-dur lesz a hangnemünk. Georg Friedrich Händel opusz 3-as numero 4-es F-dur koncerto grosszójából, és az első tétellel folytatjuk a műsort. A londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszik.

Georg Friedrich Händel F-dur koncerto grosszójának első tételét hallottuk a londoni Régi Zene Akadémia zenekarával. Időben visszafelé haladunk, egyébként 7 óra 27 perc van, és Orlandos Lassus most a szerzőnk, a Zsoldos Szerenád madrigál hangzik el a Deller konszorttal.

0: Ez volt Orlandus Lassus Zsoldos Szerenád madrigája a Deller konszorttal. Fél perc múlva lesz 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Koncertre szeretném felhívni a figyelmüket. Ma, azaz július 1-én Medvecki Ádám vezényel a Zeneakadémián. A műsorról kérdezte Boda Eszter a karmestert.
2: Gyönyörű műsorral készülnek július 1-én a Szent István Filharmonikusokkal. Milyen a kapcsolata a zenekarral?
3: Nagyszerű. Na, hál' Istennek, nagyon régi, és mielőtt önállósultak volna, még mint növendékzenekar nagyon sokat vezényeltem itt. Rábozki József vezetésével ment akkor a dolog, és nagyon sok koncertet csináltunk akkor, ifjúsági koncertet, és most, hogy már Szent István Filharmonikusok, komoly nevet kapta, hál' Istennek, mert meg is érdemlik, mert nagyon-nagyon színvonalos, jó zenekar. Többször volt már velük a koncerten Pikadóba, főiskolán, és azt hiszem, hogy a próbák is azt mondták, hogy nagyon jó a kapcsolat.
2: És a darabokkal, amiket játszanak?
3: Azokat én választottam, hogy megmondom őszintén.
2: Tényleg?
3: Igen, igen. De nekem a magyar nemzeti zene az a biblia. Bartók, Kodály, Liszt és Erkel, nem időrendi sorrendben mondtam, annak az a művelése és állandóan annak a hirdetése, az kötelező. Kodály marosszéki táncok és Liszt lépről ügyje, azok szerepelnek, de már a második részében, csak hát a műsor összeállításban nekem ezek szempontok. Amikor legutóbb januárban dolgoztam ezzel a zenekarral, akkor a Kodály galántai táncok, Mentés Bartók magyar képek, most Kodály marosszéki táncok, testvér darabja a galántainak, szerkezete teljesen ugyanaz, de mégis más. Szóval, ahogy lefelé megy a dallam, és nem rossz értelembe mentek a dels, szó sincs róla, hanem ugye ereszkedő nálunk, így mondják, ereszkedő dallam. Addig ez a földből kinő és állandóan az egekig folyik ez a csodálatos képződmény, amit tündérkertek hívnak, marosszéki táncok. A Ritornell a fő témája az fenséges és himnikus jellegű. Na most a Liszt lépről ügye, az nagyon, Lisztet talán egyik legnépszerűbb üve, de ez nem véletlen. Nagyon jó a témája, az a vers, amire ez íródott, aminek alapgondolata, az élet nem egyéb, mint előjátékok, ugye prelűd az előjáték, mint előjátékok sorozata az örökké valósághoz. És ez van benne, és a fantasztikus, hogy a két fő grandiózus téma, az egyik a leszületés, másik pedig a halál. De ez a halál, ez nem halál, hanem örök valóságban való leszületés. És a végre, amikor a téma grandiózusan még szélesebben jön, akkor van az igazi nagy leszületés. Köszön a szamán küzdelem, szerelem, csalódás, természetben való megpihenés, megnyugvás, újra fölvenni a harcot, és a harcban való elfáradás, a földi élettől való búcsú, és egy magasabb idézió a kezdet.
2: A koncert címe az, hogy a tánc apoteózisa. Ez tulajdonképpen erre is vonatkoztatható például, hogy Lisztnek a tánc áttáncolása az életben.
3: Főleg a marosszéki táncokra, vonatkozik, és a Beethoven szimfóniára. A Beethoven szimfónia az örömnek, a felszabadult vidámságnak, szinte szilai jókednek a szimfóniája. Az örömóda, aki ezek szimfóniában, az a himnusz az örömódához, de nem a maga az öröm. Ez itt maga az öröm. A gyermeki, emberi, felszabadult világot szétrobbantó jókedv, és ami ebben a szimfóniában benne van. Ennek a szimfóniának a alapjellege furcsa módon van benne egy étel, amit gyászidulnak szoktak nevezni, de nem az. Ez a szimfónia emberi tulajdonságos, általában életnek a tulajdonságait ábrázolja. És a második tételben valóban van egy olyan szomorú moll rész, amihez rögtön kapcsolódik egy vigasztaló klarinét téma. Ugye ez a romantikának alapjelleg a gyász és vigasz, jókedv és bánat, van egy ilyen klasszikus dal. Romantikus életfelfogás. De itt is az első tétel, harmadik tétel, egyik a nagyobb jókedvet árasztott ér. És mindezt írta már vége felé pályájára, vételőkon már alig hallott, megkeseredett ember volt, súlyos emberi, meg egészségügyi bajokkal köszönhető, és ilyet volt képes leírni. Ez az erő, ami a küzdéshez kell, ez van meg nála.
0: Beethoven 7. szimfóniájának fináléját halljuk most Medvecki Ádám vezényletével, akinek a hangját hallottuk az imént.

A tánc apoteózisaként emlegetett Beethoven komponált a 7. szimfónia finália után a Boldog Lelkek tánca következik. Az imént a Magyar Szimfonikus Zenekart Medvecki Ádám vezényelte, a most következő részlet pedig Robert Don Fuvola játékával és a Stuttgarti Kamara Zenekarral hallható. Egyfajta balett és zenekari betét az operában, ez a Boldog Lelkek tánca második felvonásban. A Boldog Lelkek közé érkezik halála után Euridike, és ide jön érte Orpheus, hogy újra egymásé lehessenek. A próbát ugyan nem állják ki, de mégis boldog a végkifejlet, az istenek megbocsátanak nekik.

Krisztóf Willibald Gluck Orfeusz és Euridikéjéből hallottuk, a második felvonásból a Boldog Lelkek táncát, Robert Tone játszott fuvolán a Stuttgarti Kamarazenekar felvételén. 11 perc múlva lesz 8 óra. Moritz Moszkowski Új spanyol táncok című kompozíciójának elsője a folytatás, a Duo Clavi által, azaz Biziák Dóra és Zentai Károly zongora művész előadásában hallgatjuk.

Moritz Moszkowski Új spanyol táncok című kompozíciójának elsőjét hallottuk a Duo Claviártal. Johann Nepomuk Hummel Pozsonyban született osztrák zongorista, zeneszerző, tanár és karmester volt. Halkan jegyzem meg, hogy ő is nagy tehetségű zongorista volt. Első koncertjét 9 évesen adta Mozart egyik hangversenyének közreműködőjeként. Mozart egyébként tanította. Most trombita versenyének harmadik tételét Moritz André szólójával sugározzuk. A berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényli.

Muzio Clementi, a kor virtuóz zongoristája is foglalkozott Hummellel, illetve Haydn is hallotta játszani őt, és írt neki szonátát, amit előadott Hummel a szerző jelenléteben annak nagy megelégedettségére. Egyébként a barátja volt Schubert, és Beethovent is ismerte. Az Emanuel Schikaneder vezette Teaterender Wien zenekarának volt karnagya Hummel, akinek trombita versenyéből az utolsó tételt hallottuk Maurice André szólójával, a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. Az óra utolsó muzsikája Johann Bernhard Bach G-moll nyitányának harmadik tétele, a freiburgi barokzenekar Thomas Hengelbrock vezényli.

0: Johann Bernhard Bach volt a szerző, G-moll nyitányának harmadik tételét hallottuk. Nyolc óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Megkezdődött az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás mellétejé Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta. A kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba, a KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezhet. Ki. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan, egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. A miniszter szerint a cél a betegbiztonság javítása és az egészségügyi ellátás fejlesztése. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás. Az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. A Szegedi Gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is. Mától csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten. A több mint 3000 parkoló automatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető, a Budapest Go később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi zónában már óránként 800 forintot kell fizetni. A B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágulnak a P plusz R parkolók is. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. 8 óra múlt, 4 perccel. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szerelem, barátság és egy sorsfordító lanzaroti utazás. Almodóvár új filmje alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban. Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Az Összhang következő adásában a Fesztivál Akadémia Budapest nyári programjáról beszélgetünk.
6: Tessék bejönni a Zeneakadémiára, hűtöttek a terek, és ott garantáltan reggel 9-től egy méteres távolságról hallhatja, hogy egyébként hogy tanít Dóra Schwarzberg, vagy Alena Bajeva, vagy Puskár Júli, vagy Fenyő László.
5: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Monte Carlói Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Műsorukon a kortárs amerikai Cindy McTee, valamint Prokofjev és Brahms egy-egy szerzeménye szól. Prokofjev zongora versenyében a szólista a koreai Song Chin Cho, az est karmestere Leonard Slatkin. A 2019-es koncert felvétele Monacóból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
7: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
8: Érdekességekkel.
9: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
8: Ismeretszerzéssel.
10: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
8: És sok-sok kulturális értékkel.
11: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
8: Töltse velünk a nyarat! Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 perc elmúlt 8 óra.
5: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Fellegi Lénárt. Aki válaszol,
12: Radnóti Réda, Pécsről.
0: Köszöntöm szeretettel, pont ez lett volna a kérdésem, hogy honnan telefonál, de rögtön meg is válaszolta. Bízom benne, hogy ilyen gyorsan jönnek majd a válaszok a kérdések után is.
12: Én is remélem.
0: Nézzük, hogy mit nyerhet. José Carreras a Bécsi Státszóperben, Carreras, Cabay és Domingo, részletek a Carmen, a Rigoletto, a Tosca és a Traviata című operák volt,
12: hát
0: ez egy gyönyörű válogatás, és Alföldi Borús Csilla romantikus orgonazene a Debreceni Református Templomban című CD-je lehet a nyereménye, hogyha a negyedik kérdésre is tudja a választ. Én bízom benne, hogy ez így is lesz. Mehetünk?
12: Igen.
0: A mai játék a tonalitás történetét követi végig. Megfigyelhetjük majd, hogy a zeneirodalom egyes korszakaiban milyen jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy egy mű milyen hangnemben íródott. A világosan elkülönülő dur és moll hangnemek a barokkor hajnalán szilárdultak meg, később pedig fontos jelentés hordozóivá váltak, az egyes hangnemekhez olyan fogalmakat kapcsoltak, mint a gyász, a derű vagy éppen a nyugalom. Barokk zene következik, a kedvességgel és barátsággal azonosított G-durban, a kérdés, ki a zeneszerző?

0: Sok szép koncertot köszönhetünk ennek a mesternek. Vajon ki ő?
1: Vivaldi.
0: A helyes, Antonio Vivaldi, és a 415-ös jegyzékszámú G-dur gordonka versenyéből szólt részlet Jonathan Cohen szólójával. Ő 5 húros gordonkán játszott egyébként a King's Consort felvételén. Az első kérdésre helyesen válaszolt. Noha az egyes hangnemekhez valósággal hozzánőtt a jelentésük, a romantikában a zeneszerzők mind kevesebb jelentőséget tulajdonítottak ennek. Korábban számtalan módon váltottak hangnemet egy művön belül, és ami a klasszikában elképzelhetetlen lett volna, azt a romantika mesterei megtették. Olyan hangnemekben komponáltak, mint például a Gesdur. Polonészt hallunk most, a kérdés ezúttal is az, hogy ki a szerző.

0: Vajon kitől idéztünk, ki volt a zeneszerző?
1: Lengyel zeneszerző Chopin.
0: Helyes. Elmondja, hogy ismerte a művet?
1: Nem ismertem, csak a táncos jellegéről gondoltam.
0: Köszönöm, ez lett volna a kérdés, igen, hogy hogyan logikázott a Gezdur Polonészből szólt részlet Anatol Ugorszky vezényletével. Mehetünk a harmadik kérdésre, maradunk még mindig a tonalitásnál, ami mint kifejező eszköz állandó kísérletezés tárgyalett, még nem Wagner után a lehetőségek lassan kezdtek kimerülni. A zeneszerzők úgy érezhették, szinte mindent elmondtak már, amit a tonalitás keretein belül elmondhattak. Az egyik megoldásnak a hagyományos hangnemektől való teljes elfordulás tűnt, az atonalitás bécsi atyának zenéje szól. A kérdés, hogy ő ki volt?

0: Glenn Gould zongorázott, kíváncsi vagyok a szerzőre.
1: Talán Schönberg.
0: Nem csak talán, hanem egészen pontosan Arnold Schönberg. Helyes, őt ugye az atonalitás atyának szokták nevezni, és így jöhetett szóba.
1: Igen.
0: Ez azt jelenti, hogy Radnóti Lédának már gratulálok, mert az első három kérdésre helyesen válaszol, de én azt hiszem, hogy feltehetem az utolsót is a másik CD-ért.
1: Igen, várom.
0: A tonalitás, mint kifejező eszköz állandó kísérletezés tárgya lett. Ez volt az előző, úgyhogy onnan megyünk tovább, hogy a 20. században azok a szerzők, akik az atonalitást nem érezték magukénak, nem egyszer megkíséreltek új saját hangrendszert létrehozni. Itt tett a francia zeneszerző és ornitológus is, akinek zenéjét utolsóként idézzük. Hangrendszere a tonalitást megelőző modalitás távoli rokona, és életművében fontos szerepet játszik az egyházi zene. Vajon ki ez a francia zeneszerző?

0: Én azt hiszem, hogy ez a legnehezebb kérdésünk, ugyanis ennek a szóban forgó zeneszerzőnek viszonylag ritkán játsszuk a műveit, de van-e tippje?
1: Olivier Messiaen, ő a madarakról írt zenét, vagy nem is tudom.
0: Helyes, ugyanis pontosan. Ornitológus is volt a zeneszerzésen kívül.
1: Igen.
0: Tehát sokat foglalkozott a madarakkal. Gratulálok, ugyanis erre a kérdésre is helyesen válaszolt, úgyhogy Radnóti Léda mind a négy kérdésre helyes választ adott. Bízom benne, hogy máskor is lesz szerencsénk együtt játszani.
1: Hát fogok jelentkezni, igen. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, további szép nyarat kívánok.
1: Köszönöm viszont, és minden zeneszerető hallgatót üdvözlök.
0: Köszönöm szépen. Folytassuk Ludwig van Beethoven A-dur hegedű szonátájának első tételével a műsorunkat. Antje Veitas játszik hegedűn és Várjon Dénes zongorán.

Ludwig van Beethoven, opus 12-es numero 2-es A-dur hegedű szonátájának első tételét Antje Veitas hegedűn, Várjon Dénes zongorán szólaltatta meg. Egy opera részlet van még hátra a játék előtt. Ez nem más, mint Giacomo Puccini Toszkájából, a címszereplő imája a második felvonásból. A Lioni Opera zenekarát Kent Nagano vezényli és Kirite Kanava énekel.

0: Kérite Kanava énekelt Giacomo Puccini Toszkájából, a második felvonásból szólt részlet, a Lioni Opera zenekarát Kent Nagano vezényelte. 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a reggel feladványához, majd mondom az évfordulót, ami alapján zenét választottam és asszociáltam, de előtte nézzük a lehetőségeket, hogy milyen jegyeket tudunk kínálni. Július 3-án, azaz pénteken, 20 órától az Opus Jazz Clubban Samsara, Lantos, Juhász nyusztjai, az ezredforduló nagyhatású magyar világzenei formációja Samsara újraélet formációban lép az Opus színpadára. A trió Indo-jazz-t játszik, vagyis az indiai klasszikus zenéből vett elemeket és színeket emeli át a jazz világába. Ennek a zenének tágas atmoszférája, levegője és ódon illata van, amelynek hatásán rendkívül lehetetlen kívül maradni, írják. És a másik lehetőség az egy különleges program sor. Az Erkel Ferenc Kamarazenekar 5. művészeti fesztiváljára lehet jegyet nyerni. Ez július 10-től 12-ig, tehát péntektől vasárnapig tart a Biatorbágyi faluházban. Két bérletet sorsolunk az alábbi előadásokra. Július 10-e 21 óra jazz session. Nagy János Jancsa, jazzzongorista és barátai lépnek fel, Éles Gábor a házigazda, és közreműködnek az Erkel Ferenc Kamara zenekar művészei, illetve 11-én 20 órától az Erkel Ferenc Kamara zenekar nagy koncertje lesz Baráti Kristóf közreműködésével, és vasárnap a záró koncert a Lóci játszik rock együttes és az Erkel Ferenc Kamara zenekar közös koncertje. A 0630-30-30-160-ra lehet írni SMS formátumban, és a muzsikáloreggelkukacradio.hu az e-mail címünk. Aurore Dupin született ezen a napon, így sokan nem tudják, hogy kiről beszélek, mármint név alapján, hiszen férfi néven publikált az írónő, aki pletykák és anekdoták kedvelt tárgya volt. Öltözködéseiről, szokásairól ugyanúgy beszéltek, mint szerelmi életének változatosságáról. Legtartósabb, leghosszabb ideig tartó szerelmes kapcsolata egy nagy romantikus költővel és egy nagy romantikus zeneszerzővel volt, akitől majd idézünk. Néhány évtizedig a legolvasottabb írók közé tartozott, nagyon sok regénye sok nyelven mulattatta vagy hatotta meg az olvasókat. Elsősorban önéletrajzi ihletésű történetei voltak népszerűek, és nem utolsó sorban a romantikát a realizmussal ötvöző vagy összebékítő regényei. Tehát most egy nagy zongoraművész zeneszerző négy mazurkája szól Szilasi Alex előadásában, és az írónő nevét várom megfejtésként, már ahogyan a világ ismeri, és kapcsolatban állt a lengyel muzsikussal. Szóljon tehát a zene majdnem 9 percig, és a születésnapos írónő nevét várom tehát megfejtésként, illetve várom azt is, hogy jelöljék, hogy az Opus Jazz Klubba, vagy pedig az Erkel Ferenc Kamara Zenekar Művészeti Fesztiváljára szeretnének eljutni.

George Sand 1804. július 1-én született Párizsban, Aurore Dupin néven, de George Sand volt a helyes megfejtés, és Chopin opusz 6-os 4 mazurkáját hallottuk Szilasi Alex előadásában. Nyerteseink Sejk Katalin, Talabér Eszter és Magyar Kata. Gratulálok nekik, és mindazoknak, akik helyesen George Sand nevét küldték el válaszként. Antonio Vivaldi 798-as jegyzékszámú D-dur szonátájának első és második tétele következik most a műsorrendben, a Modo Antico vezetője Federico Maria Sartelli.

Antonio Vivaldi 798-as jegyzékszámú D-dur szonátájának első és második tételét hallottuk a Modo Antico-val, Federico Maria Sardelli vezetésével. 4:43:09, egy rövid gitármuzsika következik, Ereclesio Fernandez a szerző, és az El Diablo Suelto szól John Williams ausztrál gitárművész előadásában.

Eraclio Fernandez volt a szerző, és El Diablo Suelto a mű címe, John Williams játszott. Giuseppe Verdi Nabuccójának nyitányával fejezzük be a ma reggeli műsorunkat, a BBC filharmonikus zenekarát Edward Downes vezényli a felvételen.

0: Giuseppe Verdi Nabuccójának nyitányát hallottuk, a BBC Filharmonikus zenekarát Edward Downes vezényelte. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket, így ért véget a mai Muzsikáló reggel. Közvetlen munkatársaim Szabó Péter és Csík Gabriella nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Viszont hallásra, 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós, helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Holnapra már országszerte jelentős lehűlés várható. Az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízhasznál a vízháztartási adatai és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével döntött a szabályozásról. Megkezdődött a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása és megszüntetése. Az állami számvevőszék szerint több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a kekvákhoz, melyek a kormány szerint politikai szereplők által irányítva állami felügyelet nélkül működtek. A nem felsőoktatási alapítványok legkésőbb július végéig, az egyetemeket fenntartó alapítványok pedig jövő augusztustól szűnnek meg. Az átalakítás részeként az alapítói jogok gyakorlását kijelölt miniszterek veszik át, a döntési hatáskorok visszakerülnek az egyetemekhez. Munkaszünet nap van ma az egészségügyben, július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi, szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Újabb túlélőt találtak a mentőcsapatok Venezuelában. 6 nappal a földrengés után egy 3 éves kisfiút sikerült kimenteni a romok alól. A legfrissebb összesítés szerint a katasztrófa halálos áldozatainak száma 1943-ra emelkedett, több mint 10.500-an megsérültek, további 10.000 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd 3 helyen is tűzütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csivón, ahol a lángok lakott területeket is megközelítettek. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Rekord meleg, csak nem 21 fok volt júniusban a világ óceánjainak felszíni hőmérséklete a Kopernikusz tengeri környezeti megfigyelő szolgálat adatai szerint. A szakemberek szerint az El Niño éghajlati jelenség és a globális felmelegedés hatására a következő hónapokban újabb rekordok dőlhetnek meg. Itthon estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű, holnapra országszerte enyhülés várható. 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik. Az 1983-as Archív Zeneakadémiai koncerten Kodály, Dvorzsák és Csajkovszkij alkotásai szóltak. Utóbbi zongora versenyében a 3 éve elhunyt Jandó Jenő nyújtott emlékezetes alakítást. A karmester Giuseppe Patané volt. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
3: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is. SMS számunk 0630 30 30 160, elektronikus posta címünk pedig muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu. Itt üzenhetnek nekünk, ha van kérdésük vagy észrevételük műsorunkkal kapcsolatban. A klasszikus zeneirodalom egyik népszerű, mondhatni slágerével indítjuk a délelőtti zenehallgatást. Smetana Hazám ciklusából szól a Moldva tétel, ugye igazán fülbemászó, dúdolható, fütyülhető témák vannak benne. Előadja a Bécsi Filharmonikus Zenekar, vezényel James Levine.

Azt az utat kísérhettük végig, ahogy a forrástól nagy széles folyóvá dagad a Moldva. Berzsik Szmetana Hazám ciklusából szólt a legnépszerűbb, legismertebb szimfonikus költemény a Moldva, a bécsi félharmonikusok játszottak, vezényelt James Levine. Közlekedési hírek. Az Útinform írta, hogy hídvizsgálati munkát végeznek az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, Bag térségében. A 41-es és 42-es kilométernél váltakozó sávzárás mellett halad a forgalom, a munkavégzés mögött 3 kilométeres torlódás alakult ki. Felborult egy kamion a 66-os főúton Szent Balázs térségében. A 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki teheti, Dombóvár felé tud kerülni. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendre térségében, a 24-es kilométernél a dugó 3-4 kilométeres. Ezek voltak az Útinform hírei, a BKK Info pedig azt az információt küldte, hogy baleset okoz fennakadást az M3-as autópálya bevezető szakaszán az Ógyala utcai felüljárónál, illetve a 17. kerületben a Pesti úton, a Ferihegyi útnál. Vezessenek figyelmesen, és segítsék egymást a közlekedésben. Giovanni Battista Pergolesi Stabat Materéből következik egy tétel, Véronique Jeans és Gérard Lesson énekel. Közreműködik az Il Seminario Musicale.

Giovanni Battista Pergolesi Stabat Materéből szólt részlet, Véronique Jeans és Gérard Lesson énekelte a szólót, közreműködött az Il Seminario Musicale együttes. Zongora muzsikával folytatjuk a délelőtti zene hallgatást, méghozzá Schiff András fog zongorázni, Schubert H-dur szonátájából játssza a szkercót.

0: Franz Schubert H-dur szonátájából ez volt a Scherzo tétel. Schiff András zongorázott, és ugye ehhez kapcsolódik a hír, hogy Schiff András 16 év után újra Magyarországon ad koncertet, rögtön kettőt egymás után, szeptember 3-án és 4-én a Zeneakadémia nagytermében lép fel. A koncertek műsora meglepetés. A művész az utóbbi években egyre gyakrabban lép fel úgy, hogy csak közvetlenül a koncert előtt dönti el, mit játszik, sőt, előfordul, hogy az est hangulata, a hangszer, vagy akár a közönség reakciói alapján menet közben alakítja a program ívét. A Zeneakadémia ma délelőtt 10 órától kezdi a dinamikus árképzéses jegyárusítást mindkét koncertre.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kettő perccel múlt 9:30, önök a muzsikáló délelőttöt hallgatják. Rimszkij-Korszakov lesz a következő zeneszerzőnk, aki az 1880-as évek végén komponálta szimfonikus zenéjének két gyöngyszemét, a spanyol Capriccio-t és a Scheherezádét. Most az előbbiből hallgatunk meg 3 tételt. És hát a spanyol Capriccio zenekara a szó igazi értelmében forr és villog, a legkülönfélébb színek sokaságában tündököl és szikrázik. Az első 3 tételt játsza most a Bajor Állami Opera zenekara, a karmester Wolfgang Zavall is.

Rimszkij-Korszakov spanyol kapricsójából hallottunk három tételt, előadta a Bajor Állami Opera zenekara, vezényelt Wolfgang Zavál is. Kamarazene következik Mozarttól, a porosz kvartettek közül a második B-dur vonós négyes harmadik tétele szól, ez egy menüet, bár már azt is mondhatjuk, hogy ez olyan scherzo-szerű menüet, előadja a Hagen kvartett.

Mozart 589-es köhőjegyzékszámú B-dur vonós négyeséből szólt a harmadik tétel a menüet, előadta a Hagen Quartet, és ugye néhány nappal ezelőtt érkezett a hír, hogy 45 év után végleg visszavonul a színpadtól a legendás osztrák Hagen Quartet. A világhírű vonós négyes búcsú turnéja július 7-én Tokióban zárul.

Majd a híres salzburgi formáció tagjai gyermekkoruk óta zenélnek együtt, pályafutásuk során mintegy 50 lemez felvételt készítettek. A folyamatos koncertezéssel járó fizikai megterheléssel indokolták a döntést. Az együttes brácsása Veronika Hagen így nyilatkozott: szenvedélyesen szerettem gyakorolni, de a testem már elfáradt. És hát a Hagen Quartet történet egyébként, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy egyedülálló a zenetörténetben. Ugye négy Hagen testvér, Angelika, Lukas, Veronika és Clemens kisgyermekkoruk óta zenélnek együtt. Édesapjuk Oscar Hagen a Mozarteum zenekar szóló brácsása volt, és ő kezdte gyermekei tanítatását nagyon fiatalon. A hangsúlyt a belső hallásra és a közös éneklésre helyezte. A testvérek 1975-ben egy ifjúsági versenyen debütáltak, ekkor a legfiatalabb tag, a csellista, Clemens, még mindössze csak 9 éves volt, és a professzionális karrierjük 1981-ben vette kezdetét. És bár Angelika elhagyta a kvártettet, hogy antropológiát tanuljon, és helyére Rainer Schmidt érkezett 87-ben, az együttes magja és szellemisége mindvégig változatlan maradt. Tehát július 7-én Tokióban hallhatja őket utoljára a közönség. Persze a több tucat lemezfelvétel az itt marad velünk. Következik most Franz Berwald zenéje, az F-dur hangverseny darab harmadik tételét játsza Karen Gauguin fagotton, közreműködik az Észak-Angol Opera Zenekar. Vezénye Benjamin Wolf is.

Franz Berwald F-dur hangverseny darabjából ez volt a harmadik tétel. Az Észak-Angol Opera zenekar játszott, Karen Gauguin játszott fagotton, vezényelt Benjamin Wolf is. Johann Sebastian Bach Goldberg variációiból hallgassuk most a nyitótételt, a témát, az áriát. Víkingur Olafsson zongorázik.

olyan szép és olyan megnyugtató ez a zene. Még hallgattam volna tovább. Johann Sebastian Bach Goldberg variációiból szólt az első tétel, az ária, Vikingur Olafsson zongorázott. Egészen más zene következik most, Daniel François Esprit Auber, a Fekete Dominó című operájából hallgatunk meg egy részletet. Ugye az opera címe az apáca ruhára utal, és maga az opera a saját idejében bámulatosan népszerű volt, és Auber életrajzírója, Charles Marleur pedig így jellemezte, idézem, ünnepelt darab, amelyet a könnyedség, az elegancia és a szellem, összefonódva a szavakkal, műfajának mesteri alkotásává emelnek, és így lesz belőle az opera komik egyik legsikeresebb képviselője, eddig a dicsérő idézet. A felvételünkön Sumi Cho fog énekelni, az angol kamarazenekart pedig Richard Bonning vezényli, és a kritika azt írja a felvétellel kapcsolatban, idézem, Sumi Cho, a tenorista Carlo Bergonzi növendéke, mindenben megfelel a szerep támasztotta követelményeknek. Jó hangja behízelgő, technikája tökéletes, a legsziporkázóbb tűzi játékot és Angéla legmagasabb hangjait is könnyedén kivágja. Richard Bonning pedig, aki ugye John Sutherland férje volt, roppant tapasztalattal kezeli a koloratúr szopránokat, szigorú vezénylése nagyon jót tesz az előadás lendületének. Hallgassuk akkor most Angéla áriáját.

0: Sumi Cho énekelte Angéla áriáját Daniel François Esprit Auber a Fekete Dominó című operájából. Közreműködött az angol kamarazenekar, vezényelt Richard Boning.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perc elmúlt 10 óra. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Lesz majd szokás szerint rejtvény is ebben az órában. Most Respighi zenéjét hallgatjuk, a 3 Botticelli kép sorozatból az első tétel szól, a tavasz. A St. Martin in the Fields kamarazenekar játszik. Vezényel Neville Mariner.

A tavasz tételt hallottuk Otto Rino Respighi három Botticelli kép című sorozatából. St. Martin in the Fields kamarazenekar volt az együttes, amelyik játszott, vezényelt Neville Marriner. Ezután a szép, valóban tavaszi madárcsicsergős zene után most egy 18. századi spanyol komponista következik, Antonio Soler, aki több billentyűs szonátát is írt, most a numero 97-es A-dur szonáta első tételét hallgassuk, az Allegrót, előadja Domantas Lipins zongorán.

Antonio Soler A-dur szonátájából ez volt az első tétel, az Allegretto. Ezt a kedves kis tételt Daumant Lipinc játszott a zongorán, ő egy lett zongoraművész, 31 esztendős. Georges Bizet Carmen című operája nagyon sok zeneszerzőt megihletett, például François Born is írt egy Carmen fantáziát, ezt tolmácsolja most nekünk Emmanuel Pahu fuvolaművész. Közreműködik a Rotterdami Filharmonikus Zenekar. A karmester Yannick Nézeségem.

François Born Carmen fantáziáját hallottuk. Emmanuel Pahut játszott fuvolán, közreműködött a Rotterdami Filharmonikus Zenekar, vezényelt Yannick Nézességgen. Még egy zenét hallgatunk meg a játék előtt, de most már elmondom, hogy a budapesti helyszín mellett sorsolunk majd két jegyet a gyulakeszi Csigó malomba is, július 4-én szombaton estére. És akkor most hallgassunk három tételt Arcangelo Corelli D-dur koncertó grosszójából. Ez az Opus 6-os sorozat negyedik darabja, nekem az egyik kedvencem a Corelli koncertó grosszók közül. A hegedű szólókat Kalló Zsolt és S. Tamás Zsuzsanna játsza, a cselló szólót C. Ágnes, közreműködik a Capella Savaria.

0: Három tételt hallottunk Arcangelo Corelli D-dur koncerto grosszójából, az Opus 6-os sorozat negyedik darabjából. Kalló Zsolt és S. Tamás Zsuzsa játszotta a hegedű szólókat, C. Ágnes a cselló szólót. A Capella Savaria játszott még a művészeti vezető Kalló Zsolt.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: 10:53, most játszani fogunk a muzsikáló délelőttben, mondom a nyereményeket. Kisorsolunk két darab belépőt július 4-én szombaton este 7 órára a gyulakeszi Csigó malomba. Ez ugye Tapolca mellett található gyulakeszi. Barokk est lesz, Ács Gabriella énekel, Tóth Vajna Zsombor csemballózik. Handel operáiból és oratóriumjaiból adnak elő részleteket. Tehát szombaton este a gyulakeszi Csigó malomban. És van két jegyünk szintén szombaton este 8 órára az Óbudai Társas körkertjébe is. Olasz szenvedély és európai táncok. A Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje lesz. Művészeti vezető Várda István, koncertmester First Péter. Közreműködik László Boldizsár, tenorista. Népszerű művekből hallanak válogatást, például Csajkoszki firenzei emlék, Respighi, régi olasz táncok, de lesz Csajkoszkitól a keringő vonószerenádból, és Sosztakovics jazzsuitből is a híres keringő, illetve dalok, opera részletek László Boldizsárral. Tehát mindez szombaton este 8-tól az Óbudai Társaskör kertjében. A tárgyereményünk pedig egy CD, a Magyar Rádió gyermekkórusának lemeze, vezényel Igó Lenke, Tész Gabriella és Reményi János, egy válogatás lemez. Több évtized felvételeiből. Egy szimfónia részlet szól a játékban, egy tételt fogunk meghallgatni, címe is van ennek a tételnek, illetve hát a szimfóniában mindegyik tételnek. A kérdésünk az, hogy mi a címe ennek a tételnek, amit most hallunk. Mondok négy lehetőséget, ebből kell kiválasztani. Az első, cseh erdőkön és mezőkön. A második, erdei találkozás. A harmadik, jelenet a pataknál. És a negyedik, réten jártam hajnalkor. Tehát ebből a négyből melyik a cím ennél a tételnél? Még egyszer mondom a négy lehetőséget. Az első, cseh erdőkön és mezőkön. A második, erdei találkozás, a harmadik, jelenet a pataknál, és a negyedik, réten jártam hajnalkor. A helyes választ elküldhetik SMS-ben a 0630303030-160-ra, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és kérjük, hogy írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményt szeretnék megnyerni.

Ez volt a rejtvényzenénk, egy szimfónia tételt hallottunk, melynek címe is van, és erre a címre voltunk kíváncsiak, ugye mondtam négy lehetőséget. Az első az a cseh erdőkön és mezőkön, a második erdei találkozás, harmadik jelenet a pataknál, negyedik réten jártam hajnalkor. Nos, a helyes válasz a harmadik jelenet a pataknál, mert hogy Beethoven F-dur, hatodik pásztorál szimfóniájából szólt a második tétel. Gyorsan elmondom azért a többit is, tehát az első cseh erdőkön és mezőkön a Smetana hazám ciklusából van, aztán az erdei találkozás az egy Schumann-dal címe, a negyedik a réten jártam hajnalkor, az pedig ugye Mahler vándorlegény dalai között szerepel. Tehát a harmadik volt a helyes jelenet a pataknál, és megszületett az eredmény, mondom a szerencsés nyertesek névsorát, Kovács Bogáta, Huszka Izabel és Süle Gábor. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot, nyerteseinket pedig gyártásvezetőnk keresi majd.

a londoni filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Adrian Bolt. Következik egy hegedű darab Hubai Jenőtől, a G-moll mazurkát játssza Szecsődi Ferenc, zongorán kísér Kassai István.

Ez volt Hubai Jenő G-moll mazurkája. Szecsődi Ferenc játszott a hegedűn, Kassai István kísérte zongorán. Michael Haydn F-dur notturnójából következik egy tétel, a menüet a Noisy Kamara zenekar muzsikál, a karmester Johannes Goricki.

Michael Haydn F-dur notturnójából szólt a menüet, a Noisy kamarazenekart Johannes Goritzky vezényelte. Következik Verdi Traviátájából Violetta áriája, a harmadik felvonásból Eteri Gvazava énekel.

0: Verdi Traviata című operájából szólt részlet, Violetta áriája a harmadik felvonásból. Hát ez nem egy vidám ária, talán önök is érezték, hogy a Violetta Giorgio levelét veszi elő, olvassa, hogy Alfredo a párbajban megsebesítette a bárót, és Violetta érzi, hogy mindennek vége, jeltelen sírba kerül, Alfredo nem lehet ott a temetésén, nem lesz, aki könnyet ejtsen érte, egyetlen perspektívája, hogy Isten megbocsát neki, és a kegyelmébe fogadja. Erről énekelt Eteri Gvazava, közreműködött az Olasz Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Zubin Méta. Egy perc elmúlt, 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, ezt az órát most egy vidámabb, könnyedebb zenével indítjuk. Dmitrij Sosztakovics első jazz szvitjét halljuk, mind a három tételt, három tételes ez a szvit, és egyébként ez ilyen kis zenekarra készült, tehát egy hegedű, egy nagybőgő képviseli a vonósokat, a fúvos hangszerekből is egy-egy szerepel. A három tétel pedig Waltz, Polka és Foxtrot, előadja a Philadelphia zenekar, vezényel Maris Jansons.

Dmitrij Sosztakovics első jazz szvitjéből szólt három tétel, mind a három tétel, keringő, polka és foxtrot előadta a Philadelphia zenekar, vezényelt Maris Jansons. Kamarazene következik Donizettitől, akit ugye elsősorban operaszerzőként ismerünk, de írt például vonós négyest is. Az Ádur kvartett negyedik tételét játsza most a Driving Room vonós négyes.

nagyszerű vonós négyest írt Donizetti, az Ádur kvartett negyedik tételét hallottuk az Allegro-t, Drawing Room vonós négyes előadásában. Bach zene következik itt a muzsikáló délelőttben. A 78. kantátából hallgassuk a nyitó kórust. Előadja a Stuttgarti Gehinger Kantorály és a Stuttgarti Bach Kollégium zenekara. A karmester Helmut Rilling.

Johann Sebastian Bach 78-as kantátájából szólt a nyitó kórus. Előadta a Stuttgarti Gehinger kantoráj és a Stuttgarti Bach kollégium zenekara, vezényelt Helmut Rilling. És elérkeztünk a mai muzsikáló délelőtt utolsó felvételéhez. Bartók Béla egyik legnépszerűbb műve a román népi táncok, ezt hallhatjuk most, hát népszerűségét ugye jól mutatja az a rengeteg átirat, ami készült ebből, de most az eredeti szólózongora változatot hallgassuk, méghozzá Kocsis Zoltán tolmácsolásában.

0: Bartók Béla Román népi táncok című művét hallottuk, Kocsis Zoltán játszott a zongorán, és ezzel véget ért a mai muzsikáló délelőtt. A zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a technikai berendezéseket pedig hangmérnök kollégám Szabó Péter kezelte az üvegablak túloldalán. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon, ahol a részletes rádióműsort is megtalálják, és ajánlom figyelmükbe a Bartók Rádió Facebook oldalát is. Maradjanak velünk, további jó rádiózást és szép napot kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán. Viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Csütörtök este a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét hallgathatják meg. München, Eszterháza és Erdély zenei világa. A bécsi klasszika és a magyar 20. század elevenedik meg ezen a meglepően szenvedélyes koncerten. Gordon Kahn közreműködik és vezényel Nikolas Altstedt. Haydn, Mozart és Veres Sándor művei. Csütörtökön 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 15 éve 2011. június 30-án elhunyt Petrovics Emil kétszeres Kossuth és kétszeres Erkel díjas zeneszerző emlékét idézzük. A műsor első részében saját szavaival, egy 2007-ben készült rádióműsor részleteivel.
3: Tulajdonképpen író akartam lenni, meg újságíró, édesapám újságíró volt. De aztán 49-ben, amikor érettségiztem, hogy mondjam, keményre fordult Magyarország sorsa, és bár felvettek az ötves kollégiumba, de akkor vettek fel, amikor épp szétverték a kollégiumot, úgyhogy én ugyan ötves kollégista voltam, de kollégium nélkül már. Akkor jobb hián, miután zongorázni egész kisgyerekkoromat tanultam, meg hát úgy népdalfeldolgozásokat csináltam, mert hiszen a 45 és 50 közötti időszakban a néptánc, a tömegkultúra, a falujárás, a népdal felfedezése, hát ez egy nagyon aktuális volt. Én is csináltam ilyeneket, mondtam, akkor tanulok zeneszerzés, aztán majd úgyis bekerülök megint az egyetemre, és akkor elvégzem a főiskolát is, meg az egyetemet is. Ebből az lett, hogy egy év után felvettek a Zeneakadémiára is. Előzőleg Sugár Rezsőnél tanultam a Zenekonzervatóriumban. Az egyetemre viszont bármennyire is egy hatalmas felvételi vizsga után voltam az ötös kollégiumban, ami egy hetesben lakásos felvételi processzus. Mondták, hogy majd értesítenek, hogy felvettek-e a szakra, vagy nem, azóta nem értesítettek semmiről. Tehát így aztán, ugye, muszáj Herkulesként zeneszerző lettem.

0: Petrovics Emil Szeleger című operájának nyitó jelenetéből szólt részlet, Gombos Éva és Réti József énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Blum Tamás vezényelte. Hallgassuk ismét a zeneszerző emlékeit, aki ezúttal egy legendás időszakról, a Ki mit tud vetélkedőkről is mesél.
1: A tanítás lényegét soha nem abban láttam, hiszen 40 évig tanítottam, hogy én elmondjak valamit, aztán az igazság, föl kell jegyezni, aztán meg kell tanulni, aztán vissza kell mondani, hanem hogy felismerjék annak az igazságát, hogy a szívüket megüsse a felismerés pillanat, hogy jé, tényleg. Most a Ki mit tud például egy ilyen műsor volt, hogy meghallgatta a zsűri, akik 6-7-en voltunk, ugye pernye mellettem ott a szívkábor szívta, akkor még lehetett a képernyőn cigarettázni, nézte az eget, és végighallgattuk együtt a közönséggel, vagy végignéztük azt, amit éppen előadtak a fiatalok. Utána rögtön a nézők velem együtt át tudták gondolni, hogy mit is láttak, mit is hallottak. És ha én ott néhány jó eligazító szót tudtam mondani, az hatásosabb volt, mint 60 újságcikk arról, hogy mi a szép, mi a jó. Ez egy néző számára nagyon nyitott pillanat, és az élmény gazdag pillanat, vagy csalódás gazdag pillanat, mindegy. Ott helyesen nyúlok bele, akkor az örök emlék marad. Az ember mindig vizsgázik, bár a legutolsó kemény vizsgám, azt hiszem, mint operaigazgató volt, mert munkavédelmi vizsgám volt, de előtte volt egy keserű vizsgám, gépkocsi vezető, és akkor megesküdtem, hogy többet soha az életben nem vizsgázok, mert nem szeretek. De ezt a vizsgázat, ahol az ember együtt hatol be valaminek a megfejtésébe, nem lehet átélni azt a rettenetet, hogy mondjuk egymillió ember nézi mindazt, amit én most beszélek. Ezt kikapcsoltam, és mintha valaki ült volna velem szemben, egy ember, annak próbáltam elmesélni, amit gondolok, és többnyire sikerült. Hát, hogy mondjam, hálás vagyok a sorsnak, hogy mindig eszembe jutott valami, és mindig közel tudtam jönni az igazsághoz. Én ezt rettentő fontosnak éreztem, hogy a magyar nézők ilyen nagy érdeklődéssel követik azt, hogy megtanulhassák és megérezhessék, hogy mi az, hogy művészet, mi az, hogy szép, miért nem jó valami. Mert ez aztán a legnehezebb, hogy az ember ne bántsa meg, aki éppen produkálta magát, de ugyanakkor mégis elmondja, hogy hát ez bizony nem az. Úgyhogy én nagyon szerettem ezt csinálni. Én megtaláltam a hazámat természetesen. Én a magyar költészetet értem és tudom. Nem tudok semmilyen más nyelven, még az apanyelvemen sem, hogy megértsem azt a József Attila sort, és úgy, hogy abba beleremegjen az ember, az csak egy nyelven lehet. Végigkövette az életemet, magammal hurcoltam pontosan hónom alatt, úgy 16 éves koromtól kezdve, és hát még nemrég írtam a Budapest egyesítésének fordulójára egy nagyobb kantátát a verseire, a Dunánál, hogy is a címe. Tehát József Attila volt mindenek felett, és soha nem változott hozzávaló viszonyom, mert Petőfi például, akit igazán nagyon szeretek, vannak időszakok, amikor nem volt hozzá különösebb közöm. Aztán megint előbukkant. Vannak költők, akire többször találok rá az életben. József Attila nyomából soha nem léptem ki. Őtől soha nem távolodtam, mert soha nem csalódtam egyetlen egy sorában sem.

0: A 9. a Dunánál című József Attila verseire és soraira írt kantáta, 5. szép csöndesen aludj tételéből énekelt részletet Kertesi Ingrid, Massányi Viktor és Juhász János, a Magyar Rádió énekes zenekarát Kovács János vezényelte. Petrovics Emil zeneszerző most a költészethez fűződő kapcsolatából indulva mesél magánéletéről és hivatásáról.
1: Költőkhöz is, hol rájuk találtam, hol eltávolodtam. Így voltam mindennel az életben. 3 házasságom volt, ebből is látható, hogy nem álltam egyetlen útra rá. Természetesen a gyerekem volt a legfontosabb az életemben. Vele rendkívüli harmóniában éltem. Ő hasonlít a József Attilai kapcsolathoz. Bár természetesen szülő és gyerek között is vannak bizonyos nehezebb időszakok, de azt hiszem, hogy az ő tehetsége is rendkívül tiszta lelke ezt az időszakot nagyon-nagyon rövidre tudta zárni. Eszternek hívják ezt a gyermeket, aki most már bizony felnőtt ember, Duna Televízión rendező, még ma is néha fölhív, miközben épp csinál valamit, hogy mi, hogy is van. Eszter lányom édesanyja, azt hiszem a hallgatók többsége talán tudja is, Galambos Erzsé, és vele 22 éven át művésztársként is éltem, és segítettem neki minden olyasmiben, amiben bizonytalan volt, amiben tudtam segíteni. Úgyhogy ez volt valóban a családi kapcsolataim közül, természetesen a magam által teremtett családi világban a legfontosabb. Az én életemnek a legvilágítóbb vezérlő csillaga a döntés. Az ember sorsa attól függ, hogy milyen döntéseket tud hozni, és hogy végrehajtja azokat, vagy nem. Azt is mondhatnám, hogy gyakran, független attól, hogy helyes döntésről vagy helytelen döntésről van szó. A legtöbb bajt az okozza az emberek életében, hogy nem tudnak dűlőre jutni kérdésekben. Én is egy kicsit későn jutok mindig dűlőre, de tudom, hogy ott a következő utcasarkon már ott leszek. És azt hiszem, hogy az én fajta bátorságom, amit nagyon sokféle értelemben használok, nagyon jót tett annak, hogy képes voltam meghozni olyan döntéseket, amelyeket mások nem képesek, és életük végéig nyögik a különböző keserveket, a csalódottságokat, szemrehányást tesznek másoknak, önmaguknak, az életnek, és itt tovább. Azt gondolom, hogy valamilyen módon a védő szárnyakat, a pajzsokat és az élet inzultusaival szembeni védelmet végül is a férfinak kell. Ez nem konzervatív nézet, ez érzésem szerint természetes viselkedés. Egyébként a konzervatív gondolkodásmód valóban zenében sem tartozom az úgynevezett újítók, meg kísérletezők közé, mert én nem szeretem ezt a szót, sem az újítást, sem a kísérletezést, mert amire már azt rá lehet mondani, hogy kísérletezés, művészetről beszélek természetesen, nem tudományról, az már gyanús nekem. Azért gyanús, mert az a típusú különbözés, ami a művészetben van, vagy az arra való törekvés, az nagyon gyakran a tehetség hiányát hivatott spanyol fallal eltakarni. Én azt gondolom, hogy a művészetnek van egy közös nyelve, egy ősi közös nyelve, amelynek ugyan vannak változásai, de amikor ezt a sok butaságot mondták még a 19. század vége felé, és attól kezdve, hogy minden hangja egy foglalt, nem lehet újat kitalálni, ez csatiság, mert nem foglalt, mert egyrészt 100 milliárd változata van a hangok egymás melletti lehetőségeinek. Másfelől nem az újítása fontos, hanem a dolgok rendezése, közérthetővé tétele, széppé formálása, befogadhatóvá alakítása. Ha ez konzervativizmus, akkor ezt vállalom, de érzésem szerint ez nem erről szól, mert minden szónak megvannak a maga rendkívül kínos mellékzöngéi. Én nem vagyok konzervatív, de meg akarom őrizni a saját, a gyerekem, sőt az unokáimnak az emberi tartását és az emberi közösségben.

Való rendkívül nehéz élés összes ismérvét, tudását, hogy tudják, hogy hogy lehet átvészelni azt a 50-60-70-80-100 évet, amit emberek között kell leélnünk. Én nagyon nem szeretem azt a alkotói attitűdöt, amely azt mondja, hogy megértem, aztán vagy kell, vagy nem kell. Rövidre fogva, én olyat szeretek írni, amit én is szeretek, amit az előadó is szeret, és amit a közönség is szeret. Ebből egyik se hagyható ki, mert ha a közönségnek nem kell, akkor mi a fenének írtam meg. Ha az előadó nem leli benne az örömét, hogy meg tudja mutatni, hogy ő mit tud, akkor minek írtam. És ha nekem se tetszik, mert ilyen is van, már tapasztaltam kollégáknál ilyet, akkor még mi értelme az egésznek, akkor jobb beugrani a Dunába és úszkálni, vagy ott maradni.

0: A Kodály vonos négyestől hallottuk a harmadik vonos négyes második tételének részletét. Mai műsorunkban a 95 éve született Petrovics Emil zeneszerzőre emlékezünk, a folytatásban lánya Petrovics Eszter televíziós rendező történeteivel.
1: Ő egy nagyon melegszívű ember volt, de hozzá kell, hogy tegyem, hogy egy nagyon vehemens természet. Az tény, hogy sokan szerették, de sokan nem szerették, mert egy nagy természetű muzsikus volt, ember volt, tanár volt, úgyhogy rengeteg kapcsolat fűzte kollégákhoz, barátokhoz, tanítványokhoz, és hát ez óhatatlan, hogy egy ilyen művész embernél, ilyen nagy természetű embernél kialakuljon az, hogy vannak ellenségek és vannak szerettek. De hát azt hiszem, ez így van rendjén. Én sosem éreztem, hogy ne lenne rám ideje. Én, mint egyedüli gyerek, egyszem lány, későn jött gyerek, hát mindig úgy éreztem, hogy én vagyok a legfontosabb, és velem van. Közben tudtam persze, hogy dolgai vannak, rengeteg helyre elkísértem, elvitt magával utazásokra, a jogvédőhivatal utazásaitól, különböző kórusversenyeken át, mindenféle konferenciára, hogy úgy mondjam. Tehát kisgyerekkorom óta ebben éltem, hogy nagyon sokat vagyok vele, és bevon ebbe, és jó ebben benne lenni, és sok minden újdonsággal gazdagodik az ember ezek során. Szóval, hogy rengeteget foglalkozott velem. És valahogy ma már tényleg kicsit úgy töprengek, hogy fért ennyi minden bele az idejébe, hiszen rengeteg mindent csinált, és mégis valahogy belefért, mégis jól kitalálta, és nem izgatta agyon magát. Tehát, hogy valahogy mindennek volt helye, mindenre volt ideje, és hát rám is természetesen. Mivel előbb említettem, hogy elég késői gyerek vagyok, tehát, hogy én ebbe születtem bele, hogy ő már valaki. Tehát nem azt néztem végig, vagy lehettem annak a tanulja, hogy a nulláról elindul valaki, és egy karriert befut, hanem már ő, hogy úgy mondjam, híres ember volt. Megismerték az utcán, ugye ez köszönhető, aki mit tudnak, tehát akkor ugye egy nagyon nagy népszerűséget szerzett neki, és hát ez a 10-es éveim, sőt, még előtte. Tehát ez nem volt furcsa, nem volt az, hogy egyik pillanatról másikra most ráébredjek, hogy hú, mekkora zeneszerző. Ez is furcsa dolog egyébként, hogy hallgatom a zenéjét, és valahogy nagyon a sajátom. Mert ugye ő írta, de közben nagyon, nagyon zsigeri számomra is. Szóval ez egy érdekes dolog, és ugye egyre telnek az évek, hogy már nincs velünk, és még inkább felkavar azért, hogyha apu zenét hallgatok. Jó ebben együtt lenni, jó ebben együtt létezni, hogy van mögötte olyan, ami ott van a szívemben, meg kézzel fogható, meg hallható. De hát úgy érzem, és én nem vagyok gyakorló muzsikus, hogy nagyon befogadható zenét írt, és ez célja is volt mindig. Tehát örömet adni, és szeretetet adni a zenén keresztül, és szeretetet adni. És én bizakodom benne, hogy ez változatlanul eljut az idősebb közönséghez is, és a fiatalokhoz is.

0: Petrovics Emil Lüziszraté című operájának fináléját hallottuk, Kolonics Klára, Szalai Ágnes és Horváth István énekelt, a Nemzeti Énekkart és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Hamar Zsolt vezényelte. Mai műsorunkban a 15 éve 2011. június 30-án elhunyt Petrovics Emil kétszeres Kossuth és kétszeres Erkel-díjas zeneszerző emlékét idéztük, a műsor első részében saját szavaival, egy 2007-ben készült rádióműsor részleteivel, utána pedig lánya Petrovics Eszter történeteivel, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: A 2025. február 3-ai műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megadott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. A köztisztviselők és kormánytisztviselők munkáját köszönte meg a vidék és településfejlesztési miniszter hivatásuk napja alkalmából. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, emberek ezrei dolgoznak nap mint nap azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés pedig gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen. Hozzátette, a közjó iránti elkötelezettségük, a szakmai felkészültségük és a felelősségtudatuk olyan érték, amelyre minden közösségnek szüksége van. Tegnap is meghaladta a korábbi abszolút nyári csúcsot az áramfogyasztás. Az este 19 óra körül 7352 megawatt rendszerterhelési értéket regisztráltak. Ez azonban kisebb volt a hétfői, valahamért legnagyobb 7488 megawattos nyári csúcsnál. Bécsben is találtak azbesztet az útburkolatban, írja a Telex az osztrák közszolgálati média beszámolójára hivatkozva. A Greenpeace vizsgálata szerint az osztrák főváros 8 utcájában helyeztek el azbeszttartalmú köveket, amelyekből a forgalom hatására felszabadulhat az egészségre veszélyes anyag, ezért sürgős beavatkozásra van szükség. A bécsi útügyi hivatal közölte, hogy laboratóriumi vizsgálatot indított, ugyanakkor hangsúlyozta, az épp aszfalt felületek önmagukban nem jelentenek közvetlen egészségügyi kockázatot. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulóját ünnepelték Budapesten a Városligetben. Caroline Savage, a budapesti amerikai nagykövetség ügyvivője azt mondta, Magyarországot és az Egyesült Államokat a szabadság, a szuverenitás és a nemzeti identitás iránti elkötelezettség köti össze. Karácsony Gergely főpolgármester beszédében a demokrácia, a jogállamiság és az emberi méltóság jelentőségét emelte ki. Az ünnepség végén közösen megkoszorúzták George Washington városligeti szobrát. Megnyílt a budapesti biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Ami pedig a várható időjárást illeti, estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől, napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, este 21-29 fok valószínű, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős enyhülés várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
1: Népzene itthonról.
4: Június 4-én Koncz Gergely prímás kapta meg a Halmos Béla Vándordíjat, és szintén júniusban jelent meg a vele készített interjú a Folk magazinban. Ezek apropóján ma Koncz Gergely felvételeiből válogatunk. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is, Balog Évát hallják. Koncz Gergelyt a legutóbbi években többek között saját zenekarával, Szalóki Ágival, a Tükrös Együttessel és a Fordulj Kispej Lovamtánc Együttessel láthatta színpadon a közönség. Nagyon fontos periódus volt az életében az a közel 20 év, amikor a Hégli Dusán vezette, pozsonyi ifjú szívek táncínház zenei vezetője és prímása volt. Számtalan táncházban muzsikál, népzenei tanfolyamok népszerű oktatója itthon és a határon túli magyar közösségekben, emellett külön is sok időt szentel a legtehetségesebb fiatal zenészekkel való elmélyült és közös munkára. Főleg ez utóbbi szempontok alapján ítélte oda neki idén a szakmai kuratórium a Táncház Mozgalom első prímásáról, Halmos Béláról elnevezett díjat. Elsőként szóljon most Magyar Szováti Muzsika, Szalóki Ági Fújnak a fellegek című lemezéről.

magyar-szlováti népzene szólt, Szalóki Ági énekelt, Koncz Gergely hegedült, Mester László brácsázott, Mihály Deák Barna bőgőzött. Most következzen egy részlet a Folk magazin legújabb számában megjelent interjúból. Fekete Antal Puma úgy fogalmazott tavaly Szamosújváron a Tücsök táborban, hogy amit én kaptam, azt kutya kötelességem továbbadni, és ezzel maximálisan egyetértek. Régen nem szerettem tanítani, untam is, meg értelmét sem mindig láttam. Mára azonban ez megváltozott, mert bár én is csak másodkézből adhatom azt, amit tanultam, de ezzel együtt is próbálok elmesélni mindent, próbálom olyan dolgokra felhívni a figyelmet, ami nem feltétlenül derül ki az eredeti felvételeket hallgatva. Akit ismertünk a muzsikusok közül, azokról el kell mesélni, hogy milyen emberek voltak, hogyan viselkedtek, milyen körülmények között éltek. De még az is fontos, hogy ahonnan a zene vagy a zenész származik, az milyen földrajzi viszonyokkal bír. Mi az, ami megterem, és mi az, ami nem. Ez is visszatükröződik ám a zenében, a bőtermű síkság más terem, mint a ragadós agyag vagy a meredek hegyoldal. Más terem zenében is. És ehhez mesélni kell. Eddig az idézet. Bár Koncz Gergely több népzenei dialektus, nagytáj és kistáj népzenéjében otthonosan mozog, vannak számára különösen kedves falusi mesterek, köztük talán a legfontosabbak számára Kodoba Márton Magyar Palatkai és Potta Géza Abaúj Színai Prímás. Utóbbi repertoárjából válogatott az Ifjú Szívek Táncínház koreográfia zenéjének első részéhez csárdás és friss csárdás dallamokat. A szám végén hallható verbunkot már nem ő, hanem az együttes másik prímása, Hegedűs Máté játsza. Pap Endre brácsázik, Domonkos Balázs bőgőzik, Szabó Dániel cimbalmozik.

Mestereink című zeneszám hangzott el az Ifjú Szívek Táncszínház Bozsonyi Táncok című albumáról. Mai műsorunk Koncz Gergely prímásról szól, friss díja kapcsán. Most ismét egy idézet következik tőle a Folk magazin számára adott interjúból. Válaszúton volt egy mesterkurzus, amikre olyanok voltak összehívva, akik Erdélyben népzenét tanítanak. Ott hangzott el az a kérdés, mi alapján döntsük el, hogy melyik felvételről tanuljunk. Én akkor beszéltem például arról, hogy a gyűjtések nagyon fontosak, de ha lehetőség van rá, akkor nem szó szerinti kikérdezős gyűjtést érdemes hallgatni, hanem olyan felvételt, ahol a zenekar eredeti funkciójában van. Egészen más, ha a zenész tánc alá zenél, és mellesleg készül egy felvétel, mint amikor a felvétel miatt zenél. Máshogy nyúl a hangszerhez. Az eddig elmondottak miatt is az volt a tanácsom, hogy ha nem értik azt, ami a felvételen történik, akkor fel kell venni a telefont és megkérdezni azokat, akik még tudhatják. Fekete Antal Pumát, Virágvölgyi Mártát és a többieket. Mert azok már nem élnek, akik a felvételen zenélnek, de lassan már azokból is alig marad, akik jelen voltak az ilyen felvételek készültekor. Most kell kérdezni, amíg van kit, és biztos, hogy a megkérdezettek örülni fognak a kíváncsiságnak. Ha ezek a beszélgetések ma, holnap, holnap után nem történnek meg, akkor még több tudás veszik el, és nem marad más, csak a felvétel. Ami persze, hogy értékes, persze, hogy le lehet utánozni, de az okok és a miértek mind-mind elvesznek. Hiába találkoztam sok-sok eredeti zenésszel, hiába hallottam őket, az, amit én el tudok játszani, sohasem lesz ugyanolyan. Ez biztosítja azt, hogy soha nem fog véget érni a keresgélés. Hála Istennek elképesztő mélységű és gazdagságú, világszínvonalú kincs áll a rendelkezésünkre, amiből még a következő generációk sora tanulhat és inspirálódhat. Olyan zenészek jártak előttünk ezen az úton, akiket nem csak lehet, de kell is csodálni. Eddig az idézet. Kedves hallgatóink! Halmos Béla vándordíja kapcsán Koncz Gergelyről készült műsorunk utolsó számában az idei díjazott Koncz Gergely magyar palackai szökős, friss csárdás és halott kísérő dallamokat játszik, legfontosabb mestere Kodoba Márton játéka alapján. Fekete Antal Puma és Liber Endre kontrázik, Havasréti Pál nagybőgőzik. Ezzel a zeneszámmal búcsúzom a szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is. Balogh Évát hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A viszonthallásra!

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
1: 12 óra 35 perc.
0: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Bartók vonós négyes Johannes Brahms hangversenyét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagyterméből. A felvétel 1983-ban készült. A vonós négyes tagjai Komlós Péter és Bánfalvi Béla hegedű, Német Géza mélyhegedű, Mező László Gordonka. Elsőként a C-moll vonós négyes hangzik fel.

Brahms C-moll vonós négyesét hallották. Kedves hallgatóink, a Bartók vonós négyes Brahms hangversenyét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagy terméből. A G-dur vonós ötös következik, közreműködik a Bartók vonós négyes és Konrád György mélyhegedűn.

Brahms Gédor vonós ötösét hallották. Előadta a Bartók vonós négyes és Konrád György Méhegedűn. A Bartók vonós négyes Johannes Brahms hangversenyét közvetítjük egy 1983-as felvételről, amely a Zeneakadémia nagytermében készült. Az F-moll zongora ötös következik, közreműködik Jandó Jenő zongorán.

0: A Bartók Vonós 4-es és Jandó Jenő előadásában Brahms F-moll zongora ötösét hallották, opusz 34. Kedves hallgatóink, a Bartók Vonós 4-es Johannes Brahms hangversenyét közvetítettük. Tagjai Komlós Péter és Bánfalvi Béla hegedű, Németh Géza mélyhegedű, Mező László gordonka. Közreműködött Konrád György Brácsán és Jandó Jenő zongorán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1983. április 30-án készült. A hangmérnök Schlotthauer Péter, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában a Fesztivál Akadémia Budapest nyári programjáról beszélgetünk.
2: Tessék bejönni a Zeneakadémiára, hűtöttek a terek, és ott garantáltan reggel 9-től egy méteres távolságról hallhatja, hogy egyébként hogy tanít Tóra Schwarzberg, vagy Alena Bajeva, vagy Puskár Üli, vagy Fenyő László.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, koncertközvetítésünk második részében a Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának Mozart hangversenyét közvetítjük, vezényel Cifra János. Közreműködnek a Dóm kórusának szólistái. Elsőként a koronázási mise hangzik föl, köljegyzékszáma 317-es. A felvétel a Salzburgi Dómban 2016-ban készült.

Mozart koronázási miséjét hallották, köhjegyzék száma 317. A Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának hangversenyét közvetítjük Cifra János vezényletével. Mozart Exultate Jubilate című motettája hangzik most el, köhjegyzék száma 165-ös.

Mozart Exultate Jubilate motettáját hallották, köhögyedzékszáma 165-ös. A Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának hangversenyét közvetítjük Cifra János vezényletével, közreműködnek a Dóm kórusának szólistái. Laudate Dominum, köhögyedzékszáma 339-es.

0: Elhangzott Mozart Laudate Dominum, köhögjegyzékszáma 339-es. Kedves hallgatóink, a Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának Mozart hangversenyét közvetítettük, vezényelt Cifra János. A felvétel a Salzburgi Dómban 2016-ban készült. Kedves hallgatóink, ezzel a szerkesztők Várgedő Anna és Vesz Gábor, valamint hangmérnök kollégám Molnár Rende nevében is megköszönöm figyelmüket. Madarás Zsoltot hallották, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Összhang következő adásában a Fesztivál Akadémia Budapest nyári programjáról beszélgetünk.
2: Tessék bejönni a Zene Akadémiára, hűtöttek a terek, és ott garantáltan reggel 9-től egy méteres távolságról hallhatja, hogy egyébként hogy tanít Tóra Schwerzberg, vagy Alena Bajeva, vagy Puskár Júli, vagy Fenyő László.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő kérdésekről. A parlament június 15-én kezdődő nyári időszakában csak rendkívüli ülés összehívásával lehet ülésezni. Tovább nyílt az olló a Tisza párt és a Fidesz-KDNP támogatottságában. A teljes népesség 67%-a szerint jó irányba mennek a dolgok. Ez derül ki a Medián júniusi HVG számára készített felméréséből. Ez szerint a Tisza párt a biztos szavazók között 73, a Fidesz pedig 21%-on áll. A Mi Hazánk nagyjából tartja a bejutási küszöb körüli eredményét, a DK pedig 1%-os. Egyre többen vannak azok, akik azt állítják, hogy áprilisban a Tisza pártra szavaztak. A májusi 62 után most már a válaszadók 63%-a mondja ezt. Igazi nemzeti egység alakult ki. 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a közvéleményi kutatási adatokra. Elindította Budapest és Riad közötti közvetlen járatát a Saudi Flynas. A légitársaság június elejétől szeptember végéig hetente 3-szor közlekedik a két főváros között. Ez egyébként már a 4. új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto, illetve Szöul felé indított járatok után. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitóhangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelően 29 Haydn szimfóniát, 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. A koncert szólistája Bogányi Bence fagott művész lesz. Másnap, július 18-án Sárik Péter és a trió lép fel, július 19-én pedig a Jazz Session énekegyüttes lesz a budapesti vonósok vendége. Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok lehetnek, helyenként heves viharok, felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Az éjszakai 18-23 fok után holnap napközben 26 és 31 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor vagyok, Csik Gabriella a zenei szerkesztőnk, Weiss Gábor a műsorszerkesztője, Bodzai László hangmérnökünk. 06303030160, SMS-t írhatnak, illetve muzsikáló délután kukacradio.hu, természetesen ékezetek nélkül. Ez egy ékezet nélküli világ, kérném alázattal. Beethovennel kezdünk. A C-dur zongora verseny következik. Ez ugye az első zongora versenye Beethovennek hivatalosan. Valójában a második, amit írt, mert az úgynevezett második, a B-dur, az megelőzte ezt. Csak aztán felforult a sorrend. A első zongora verseny valójában másodiknak írt, első zongora verseny harmadik tételét idézzük most fel, hogy egy kicsit a számokkal is bűvészkedjek. Maurizio Pollini zongorázik, a bécsi filharmonikusokat Eugen Jochum vezényli.

Ez volt a záró rondó tétele Beethoven C-dur zongora versenyének, az Opus 15-ösnek. Maurizio Pollini zongorázotta, a bécsi félharmonikusokat Eugen Jochum vezényelte. Hát van egy érdekes évforduló. 1868-ban ezen a napon alapították meg a MÁV-ot. Kérem szépen, MÁV. Hát manapság ugye szédjük szegényeket, ebben a rettenetes időben pedig nem biztos, hogy tehetnek róla. Néha tehetnek persze. Na most nekem volna egy furcsa kérdésem, hát ha valaki tudja. Ugye a magyar vasutaknak van egy ilyen kódszáma, 55-ös, minden országnak van egy ilyen kódszáma. Szlovákoknak például 56-os, az osztrákoknak 81-es. Ugye régen, amikor még a kommunizmus alatt vagy szocializmus alatt kiosztották ezeket, akkor a szocialista országok 50-től fölfelé kapták, a kapitalisták 80-től fölfelé, szegény Jugoszlávia 72-es volt, kettő között esett éppen. Na most mindenkinek volt egy kódszáma, Svájcnak volt több, mert csak magánvasút van, illetve Magyarországnak volt több. Az 55 mellett a 43 és a 44 is Magyarország volt. Ki tudja, hogy miért? És ebből még a 43 most is megvan, a 44 már nincs meg. Hát, ha valaki tudja, nagyon kíváncsi vagyok. Handel-lel folytatjuk, a Rinaldo című operából következik, Almirena és a Rinaldo kettőse, de zenekari változatban. A Berlini Régi Zeneakadémia zenekarát hallják.

Ez volt Almirénő és Rinaldo kettőse hangszeres változatban, Handel operájának egy részlete tehát. Ez a Tasso megszólított Jeruzsálem alapján készült ez az opera. Ugye ebben van Armida is, a Damaszkusz királynő, aki egy ilyen gonosz varázslónő, sokféle kalamajkát okoz. No, hát ezt a Handel darabot hallották, most ezt a részletet a Berlini Régi Zene Akadémia zenekarával. Dvorzsákkal folytatjuk, de közben nézek itten az üzenetekre. Az ékezetekkel kapcsolatban, ugye mondtam, hogy ugye a manapság ugye lassan kimennek a divatból az ékezetek, mert egy muzsikáló délután kukacradio.hu, ott is az ékezetek nélkül kell írni. Hát erre többen reagáltak, és például azt is, hogy volt egy olyan eset, hogy valaki egy bizonyos szövegből lehagyta az ékezeteket, és ebből hát elég ilyen furcsaságok derültek aztán ki, és nekem eszembe jutott egy pontosan ugyanilyen eset, Bárdos Lajos tanár úr lefizette a nyomdást, és egy bizonyos zeneszerzőnek volt egy Rákosit ünneplő szárnyaló éneke, és Bárdos tanár lefizette, hogy egy bizonyos szóból az ékezeteket hagyják le, és ebből csináltatott magának 50 példányt, és ezt ott adta. Ki lehet találni, hogy melyik szótagról hagyta le az ékezetet, de én ezt most nem mondom ki. A vasútra majd visszatérek. Dvorzsák 12. szláv táncát hallják az Európa Kamarazenekarral, Nicholas Harnoncourt vezényel.

Ez volt Dvorák A-dur szláv tánca, az Opus 72 nr. 4, az Európa Kamara zenekar játszott, Nikolas Harnunk úr vezényelt. Nézem közbe a vasúttal kapcsolatos dolgokat, most már muszáj szint vallanom. Ugye a 43-as az a Gyesev, ma is létezik. 44 volt a Hévnek a száma. Mert akkor még a Hévnek volt tervagunk parkja is, és azok a terkocsik ugye bekerültek a rendes vasúti forgalomba, és ezért kellett nekik egy külön számot. A 44-es számot most valamelyik ilyen utódállam, jugoszláv utódállam, tehát Bosznia-Hercegovina, az ottani szerköztársaság, ezt most nem tudom őszintén szólva, és lusta vagyok utána nézni, azt kapta meg, úgyhogy most a Hévnek nincs már meg ez a 44-es száma. Prokofjevvel folytatjuk, Boccherinivel folytatjuk, igen, a D-dur Gordonka verseny harmadik tételét, Misha Majszki játsza és az Orfeusz Kamara zenekar.

0: Mokherini D-dur Gordonka versének harmadik tétele hangzott el Misha Majszkival és az Orpheus Kamara zenekarral. Egy hallgató, egy hát ismert vicc, azt hiszem, ezt küldte nekem, ő édesapjától hallotta. Miért hívják Verebs községet Verebnek és nem Verébnek? Miért? Mert a szárjak ellopták az ékezetet. Na ez benne van a Moldova vasutas könyvében, ott úgy van, hogy hát Vereb községnél ott van a Moldova, és tréfálkozik, hogy hát nem hiányzik itt az ékezet, elfújta a szél az ékezetet, mire az állomásfőnök azt mondta, igen, átfújt a szárra. Hát ennyit erről, és akkor most nézem az órát, mert most már 4 perccel múlt 3:45.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És egy új lemez, Fazil Szájé zongorázik, török zongoraművész, nagyon kiváló zongoraművész egyébként, és különleges dolgokat csinál. Ezen a lemezen egy Schubert szonáta hallható, a B-dur, ez a legnagyobb Schubert szonáta, és a legkésőbbi zongora szonáta, fantasztikusan szép egyébként. És a Berg szonáta, az Opus 1, ezt a kettőt tette egymás mellé, nagyon érdekes. Ez egy nagyon hosszú mű, és egy a Berg az csak egy tételes, de hát mondjuk nem rövid azért, azt nem mondhatnám. Na, a B-dur Schubertből a viszonylag rövidebb tétel a Scherzo, vagyis a harmadik szólal most meg Fazil Szájé előadásában.

Fazészaj előadásában hallottuk Schubert B-dur zongoraszonátájának a harmadik tételét. Mindezt tettük egy új lemezről. És akkor most következik Verdinek egy nagyon érdekes darabja, Messa Solenne. Ez egy viszonylag rövid ilyen ünnepi misének készült kis kompozíció, amit egészen fiatalon írt. Hát itt egy kicsit az adatok eltérnek, az egyik adat szerint 1835-ben Bussetóban, másik adat szerint még egy kicsit korábban Milánóban, mindegy, mind a kettő még az első operái előtt volt, és nem olyan nagyon rég fedezték fel, és persze hát most már lemezre játszották. Ebből következik most egy részlet, Ricardo Sai vezér életével, milánói együttesek, és persze Juan Diego Flores az egyik főszereplő.

Verdi fiatalkori messze szolennéjének az egyik részét, a Christe Eraisont hallották, Juan Diego Floreszzel, Kenneth Starver is énekelt, és milánói együtteseket hallottak, Ricardo Sáji vezényelt. Telemannal folytatjuk, de előtte volna egy kérdésem. Ernyett prelüdök egy döglött kutya emlékére. Ilyen címmel írt darabot egy zeneszerző, akinek ma van a halálának az évfordulója. De ilyeneket sít, hogy három darab körte formában például. Ki ez a zeneszerző? Nem Telemann, majd később kiderül, hogy ki ő, és meg fogjuk mutatni a darabot is, de most előtte Telemann F-dur szvítjéből következik az Uvertür, Friedrich Ádámmal és Brünner Alberttel, ők Kürtölnek, illetve a Liszt-Ferenc Kamarazenekarral.

Teleban F-dúrszvitjének uvertűr részét hallották Friedrich Ádám és Brunner Albert kürt játékával, illetve a Liszt Ferenc kamarazenekarral, és közben jöttek a megfejtések, a kérdésem, Erik Satie volt természetesen az a furcsa egyéniség, aki ilyen egészen különleges című darabokat írt. Nekem az az érzésem, hogy néha a címek különlegesebbek, mint maguk a darabok. Na de majd mindjárt hallunk Satie darabot, most következik Rossininek a G-dur szonátájából az Andantino tétel a St. Martin in the Fields-el.

Rossini Gédur szonátájának Andantino tétel hangzott el a St. Martin in the Fields kamarazenekarral, és akkor most jöjjön ez a bizonyos darab, Ernyet, vagyis valódi Ernyet Preludük egy kutya emlékére. Először megírta Satie az Ernyet Preludük egy kutya emlékére című sorozatot, aztán a valódi Ernyet Preludüket is hozzátette. Hát, hogy ez milyen, a cím, jópofa, a darab, William Marshall zongorázik.

0: Hát gondolom, ezen lehetne vitatkozni, hogy mennyire ernyett ez a zene. Ugye ernyett felüldök egy kutya emlékére, ez a címe ennek a sorozatnak, Erik Satie művéről van szó. Mindezt azért idéztük fel, mert 1925-ben ezen a napon hunyt el Satie, 1866-ban született. Ez egy nagyon furcsa egyéniség volt. Ugye a francia hatoknak volt bizonyos értelemben a mintaképe, volt a nulladik a hatok közül, szabad így fogalmaznom. De aztán valahogy ugye eltűnt, és tulajdonképpen akkor lett megint divat, amikor John Cage, amerikai zeneszerző, kezdett hivatkozni arra, hogy a Satie zenéjében valami teljesen újfajta időfelfogás jelenik meg. Hát, hogy ez aztán pontosan mit jelent, ezen is lehet vitatkozni. Kérném alázattal, emeletes villamos jut eszembe. A világon egyedül egy helyen van ma emeletes villamos. Régen több helyen volt, főleg Angliába, de Franciaországban is voltak emeletes villamosok, egy helyen maradt. És ez azért jut eszembe, mert ez az egy hely, ez 1997-ben országot váltott. Képzeljék el, egy nagy város azt mondta, hogy mától kezdve nem abba az országba tartozom, hanem egy másikba. És nem a szomszédba. A város maradt ott, ahol van, és mégis kontinenst is váltott tulajdonképpen ilyen szempontból, ha nagyon akarom, hát mondjuk egy kicsit talán túlzás. Melyik ez a város, ahol ma is van emeletes villamos, egyébként a fiam utazott vele, mert volt ebbe a városba. Érdekes dolog, ez 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: És akkor néhány kulturális hír. Szegedi püspöki székház udvarában lesz egy koncert, abszolút trombon. Ugye ez harsonát jelent, Szegedi harsona együttes. Most itt a neveket talán nem sorolom föl. Egy nagyon érdekes koncert, Piazzolától Gabrielig, Beethovenig, mindes sok olyan zeneszerző, akit nem nagyon ismer a közönség, de harsonára írnak természetesen. A Queen együttes egyik száma is megszólal. Tehát ez 20 órakor Szeged püspöki székház udvara csütörtökön, vagyis holnap. Egy másik koncert ugyancsak csütörtök, 19 óra, Balaton akaratja, Rákóczi Park körszínpad, Klasszaparton Fesztivál nyitó koncertjéről van szó, Érdi Tamás zongorázik, Mozart, Schubert és Beethoven darabokat, itt most nekünk Beethoven F-mol szonátájának a 3. tételét játsza.

Érdi Tamással hallgattuk Beethoven F-moll zongora szonátájának, az Opus 2 numero 1-esnek a harmadik tételét, a menüettet. Ugye Balaton akaratján kezdődik holnap a Klassza Parton Fesztivál Érdi Tamás koncertjével. Emeletes villamos, egy picit zavarba vagyok, mert kijavítottak a hallgatók, és igazuk van, hogy Blackpoolban is van emeletes villamos. Hozzá kell tennem, Blackpoolban újabban bevezették megint a villamos, mert igen volt, de a rendes, normális villamos az nem emeletes, van persze kocsi, ami ilyen nosztalgia villamosként működik. Amúgy Hongkong, ahol megmaradt a rendes napi forgalomban az emeletes villamos, nagyon szórakoztató. Tulajdonképpen 6 vonal van, de ez, hogy is mondjam, nem sok, egy nagy egyenes és egy arról letérő rész, ennyi az egész, és ez 6 részre van osztva valahogy, kicsit bonyolult ezt most elmagyarázni. Mozarttal folytatjuk, az Ádur hegedű verseny rondó tétele következik, ez egy nagyon jó pofa tétel, kérem szépen, úgy kezdődik egy ilyen nagyon európai zene, és aztán nagyon török lesz. Hát ilyen migráns helyzet Európában, mondjuk. Bocsánat, Hülde Frank hegedül, és az Arcangelo együttes hallják mellette.

Ez volt Mozart Ádur hegedű versenyének a rondó tétele, vagyis az utolsó tétele, Wilde Frank és az Arcangelo együttes előadásában. Ugye ennek van ilyen törökös zenéje a közepén, és nagyon-nagyon európai, hangsúlyozottan európai a szélein. Marc Antoine Charpentier-vel folytatjuk, Messe de Minuit, a Sanctus Benedictus részt hallják, a Cambridge-i St. College énekkarával, City of London szimfóniával, George Guest vezényel.

Marc-Antoine Charpentier messz diminuettjéből a Sanctus Benedictus rész hangzott el a Cambridge-i Saint College énekarra, City of London szimfóniával, George Guest vezényletével. Karl Maria von Weber két szimfóniája közül az egyik, a C-dur következik. Na most ezt hülyén fogalmaztam, mert másik is C-dur, képzeljék el. Két szimfóniát írt, és mind a kettő C-dur. Az elsőt hallják most. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Wolfgang Szavál is vezényli.

Weber első szimfóniájának az első tétele hangzott el a Bajor Rádió szimfonikus zenekarával, Wolfgang Sawall is vezényelt. Popper Dávid következik, a Zeneakadémia első cselló tanára volt, Prágából jött ide hozzánk, és aztán itt maradt, 1886-ban, jól emlékszem a dátumra. Hát sok művet írt, például a Tündértáncot, amit most hallunk Steven Isserlisszel és Thomas Adisszel. Nekem rögtön eszembe jutott a Tündérről. Ismerik azt az agresszív kismalacos viccet? Hogy a tündér megjelenik az agresszív kismalacnak, és azt mondja, hogy malacka, én vagyok a jó tündér, két kívánságodat teljesítem. Mire az agresszív kismalac felháborodik. Miért csak kettő? Mindenkinek három jár. Nekem miért csak kettő? Erre a tündér, na jó, neked is legyen három. Már is mondhatod a másodikat.

0: Ez volt a Tündértánc Popper Dávid opusz 39-es művésztőn Iszerlis és Thomas Ádesz előadásában. Fél öt van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Rejtvény következik. Hát nagyon sok nyeremény ma nincs. Van egy koncert, meg egy CD. A koncert július 24-e, 24, miket beszélek, július 4-e szombat, 19.30 Vác, Nagyboldogasszony Székesegyház. A régi zenei napok záró koncertjéről van szó, Philharmonia Magyarország rendezésében, ezt mindig be kell mondani. Orfeó zenekar és a Purcell kórus működik közre, Dömötör Emőke, Balogh Eszter, Megyesi Zoltán, Neuberi Lóránt, ők az énekesek. Vezényel és hegedűn közreműködik Shunsuke Sato, így a név alapján japán hegedűs, illetve karmester. Schütz, Carl Philipp Arnold és Johann Sebastian Bach művek szólalnak meg, szép koncert lesz. Hát tervezem, hogy én is elmegyek. Na, és Csík Korea Quartetből van egy CD, egy jazz CD, ezt a kettőt lehet megnyerni. A Gédur Solo Suite-ből következik Prelude és Alma Andró Manditta cselló játékával. Ez egy érdekes sorozat, egyáltalán több ilyen szóló suite van az illető zeneszerzőnek. Volt egy ausztrál tudós, aki azt mondta, hogy lehet nem is a zeneszerző, hanem a felesége írta ezeket a darabokat, de hát ez butaság. Ki a zeneszerző?

Johann Sebastian Bach G-dur cselló szvitjének két tétele hangzott el, a prelűd és az Armand. Tehát Johann Sebastian Bach, ő volt a megfejtés, az ő neve legalábbis, és már is mondom a nyerteseket, hát mindössze kettő van, Gál Anna és Dénes László. Ugye kevés nyeremény van ilyenkor, állítólag több lesz augusztusban, vagy több koncert lesz, nem tudom, majd meglátjuk. Nikola Vaccaiol folytatjuk. Egyébként egy pillanatra még hadd térjek vissza erre a bizonyos Bach szóló szvit kérdésre. Egy Martin Jarvis nevű zenetudós az Austin Darwin városból, ő volt az, aki felvetette ezt a gondolatot, hogy lehet, hogy nem is Bach, hanem a felesége írta ezeket a darabokat, mert hogy a feleségnek az írásával van meg, másolatában van meg, nem Bach kézírásával, és hát stilárisan azt mondja Martin Jarvis, hogy nem egészen olyan, mint a többi Bach. Hát a zenetudósok felhördültek, és azt mondták, hogy ez butaság, de a Darwinról eszembe jut valami. Ugye eleve egy nagyon jó név, hogy így neveznek egy várost, de ez egy nagyon különleges város. Adelaide-ből megy a Gaan Express, az egy luxus vonat hálókocsikkal, végig a síkságon, oda Darwinba, nem minden nap természetesen, hanem ez egy igazi luxus vonat. Gaannak nevezik, vajon miért? Még annyit elmondok, hogy a Gaan afgán, innét jön. Na de miért, mi köze van egy vonatnak afgán, miért? És egy állattal kapcsolatos az egész egyébként. Hát, ha van, aki ezt is tudja. És akkor most jön Nikola Vaccai, Romeo és Júlia. Valamikor népszerű szerző volt szegény Vaccai, hát rengeteg operát írt, ma nem játsszák egyiket se. Elina Garancsa és a Bolognai Teátro Kommunál zenekara az előadók, Yves Abel a karmester.

Sosztakovics Cismol preludium és fugájából a fugát játszotta Olli Mustonen. Carl Philipp Emanuel Bachal folytatjuk, az Esz-dur-oboe verseny harmadik tételét hallják Kis József és az Erkel Ferenc Kamarazenekar előadásában.

Carl Philipp Emanuel Esz-dur oboeversenyének a harmadik, vagyis záró tétele hangzott el Kis Józseffel és az Erkel Ferenc Kamarazenekarral. Egy pillanatra még visszatérek Darwinra, ausztrál város. A Kakadu Nemzeti Park ott van a közelben, ahol nagyon sok érdekesség van. Többek közt a tengerben, ottani tengerben dugongok is élnek, képzeljék el. Muszolszkijtől a kiállítás képeiből következik most egy tétel a Kis csibék tánca Ravel hangszerelésében. Londoni szimfonikus zenekar játszik, Claudio Abbado a karmester.

0: Ez volt a Csibék tánca Muszolszki műve Ravel hangszerelésében a londoni szimfonikus zenekarral. Nézem az órát, mert pár másodpercem van már csak, és már is mondhatom, hogy 1, 2, 3, 4, 5 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is. Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet. Éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. A Pest megyei Szadán mára megszűnt a vízhiány. A Balaton átlag vízállása 74 cm, a Velencei Tolgárnál 48 centis, a Valahmértnél 5 centivel alacsonyabb. A Paksi atomerőműnél péntekig még fenntartják a csökkentett teljesítményt, de a villamos energiaellátásban ez nem okoz zavart. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. A Fidesz szerint a pénzügyminiszter által közzétett 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató további megszorításokat jelez előre. Veszélybe került a javítóintézetek működése. Nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz, hívja fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A kormánynak írt nyílt levélben emlékeztetnek arra, hogy sok a felfüggesztett, illetve elbocsátott dolgozó és kevés a jelentkező a pozíciókra. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Holnaptól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetnek. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, ebből 2500 mechanikus, 800 elektromos rásegítésű. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Meghalt Csernus Marian színművész. Pályája 1948-ban indult, amikor egy akvinkumi előadáson felfigyeltek tehetségére. Egy évvel később a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek csak nem fél évszázadon át tagja volt. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, emlékezetes alakításaival és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára mutatott példát. Munkásságát egyebek mellett Jászai Mari és Kossuth díjjal ismerték el, valamint átvehette az érdemes művész címet és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. Csernus Marian 97 éves volt. Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves zivatarok is, felhőszakadás, jégeső kíséretében. Holnap egyre keletebbre vonul a csapadék. Ma késő délutántól a Dunántúlon, holnap északkeleten lesz erős, helyenként viharos a szél. A hőmérséklet hajnalban 18 és 23, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a budai vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Almodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban. Az MRM új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRM új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrm.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Következik egy kis holdfény. Ugye van az a híres szonáta Beethoventől, amit holdfénynek neveztek el. Nagyon buta elnevezés egyébként köztünk szólva, és ez az utolsó tétel, a harmadik tétel, ez aztán egyáltalán nem holdfényes semmilyen értelemben, inkább nagyon izgalmas, meg ilyen gyors, meg hogy is mondjam, hát mindjárt hallják, Jevgenyi Kiszin játsza.

Beethoven opusz 27 numeró 2-es cis-moll szonátájának, a Holdfény melléknevűnek a presto tétele a harmadik hangzott el Jevgenyi Kiszinnel. Egy hallgató azt írja nekem, a nagy melegben a Bartók rádiót hallgatva, mi az az ital, ami hatékonyan oltja a szomjat? Én válaszoltam neki egyébként, megírtam neki, hogy szerintem mi, de hadd tegyem föl a kérdés, hát ha itten érdekes tippek vannak, hogy mi az az ital, amit a Bartók rádió hallgatója nagy melegben ihatnak, úgyhogy szomjukat oltja. Puccinival folytatjuk, a Turandotból Kalafáriája következik José Curával.

Kalafáriáját, a Nessun Dormát hallották a Turandot harmadik felvonásából, José Cura énekelt. Placido Domingo vezényelt egyébként, a Filharmonia zenekar játszott. Puccini csodás dallama után következenek az állatos hírek, de te föltettem egy kérdést, egy hallgató tette föl, nagy melegben a Bartók Rádiót hallgatva, mi az az ital, ami hatékonyan oltja a szomjat? Én írtam neki egy választ, amit én gondolok, és önök is írtak már egy pár dolgot, nagyon érdekeseket írtak, de majd, na, egy hallgató, illetve ugyanaz a hallgató, akinek írtam, az válaszolt. Na jó, jó, még teszem föl ezt a kérdést, kíváncsiak, hogy milyen válaszok születnek, addig állatos hírek. Kánikula az állatkertben. Az elefánt és a bivaj sárral védekezik a meleg ellen. Ezt a Marosvásárhelyi állatkertben figyelték meg most legutóbb, mert ott nem tudtam, hogy ott is van elefánt egyébként. El fogok menni a Marosvásárhelyi állatkertbe. Marosvásárhelyi, amúgy is egy szép város, érdemes oda elmenni, és meg felkeresem az állatkertet. Több kifutóban van szökőkút és kisebb medence, így az állatok a kedvük tartja, hűsölhetnek. Már most mindez ott van Marosvásárhelyen. A bivajok naphosszat a sárban dagonyáznak. Rendszeresen vízzel ocsolják az elefántokat, azok gödröt ásnak, és abba gyűjtik a vizet, és aztán kenik be sárral magukat. Ugye ez egy kozmetikum is, a sár védi a bőrt, a vérősködőktől is többek közt. Lajhárkölkök születtek a pálmaházban. Pufók és Tóni családja bővült egy lajhárkörökkel. Pufók az a anyuka, Tóni az az apuka, de Banya is itt él, ő a nagymama. Úgy hívják, hogy Banya. Azért milyen nevei vannak a lajháraknak. A lajhár egy aranyos állat, és hát az ujjak száma szerint különböztetik meg a lajhárokat, kérem szépen. Van X ujjú, meg X plusz egy ujjú lajhár. Mennyi az X? X ujjú, meg X plusz egy ujjú. Ismét lecsapott a kungfu nyúl. A rendőrség figyelmeztetést adott ki. Ugye volt az a bizonyos kép, hogy egy rolleres neki fogja egy nyúl, és neki ugrik, és puff, a rolleres elterül, a nyúl meg elszalad. Most ugyanezt történt, kérem szépen, a Jászságban. Tartott hazafelé egy férfi, kivilágítatlan bicikli úton keresztül, hát ugye a nyulak nem bírják az ilyen kivilágítatlan biciklit, fogta a nyúl, neki ugrott, puff. Vigyázzunk a nyulakkal. A nyúl az egy nagyon vad állat. Nagyon kell vigyázni vele. Repülés közben is képes aludni egy madár, és ez nem más, mint a sarlós fecske. 10 hónapot is eltölthet folyamatosan a levegőben, anélkül, hogy leszállna a sarlós fecske. Ez, most képzeljék el, kétfajta sarlós fecske van, illetve van a sarlós fecske és a kalapácsos fecske. Vagy csak hülyéskedek, biztos csak hülyéskedek. Na ennyit az állatos hírekről. Következik a Tyúk szimfónia Haydntól, annak is a menüettétele. Doráti Antal vezényli a Filharmonia hungorákat, és jönnek a italok, italjavaslatok, de még tessenek írni.

Haydn a tyúk melléknevű szimfóniájából a menüettét, a harmadik hangzott el, a Philharmonia Hungarica együttessel Dorátyi Antal vezényelt. Ital. Mit ígyunk ebbe a nagy hőségbe, mint a Bartók Rádió hallgatói? Hát én azt írtam, kérem szépen, és egy hallgató ezt írta. Mindenki mindenfélét írt, érdekeseket egyébként, gyönyörű, hamvas, hosszú lépés például, biztos, hogy nagyon jó, de én azt írtam, és ezt az egyik hallgató szinte tiszta forrás, csak tiszta forrásból, kérem szépen. A Bartók Rádió hallgatói csak tiszta forrásból, tehát vizet kell inni. És a lajhárokat is gyorsan elintézzük, ugye két ujjú meg három ujjú lajhár van, ez a két fajta. Schumannal folytatjuk, az erdélyi képekből, illetve a Mirtuszokból van egy-egy részlet, cellóra, zongorára átirat, Kian Szoltáni és Gillian Kenten a két előadó.

0: Hát ez a Mirtuszok dalciklusnak az ajánlása, most ugye hangszeres változatban hallottuk, ez egyik kedvencem. Van benne egy olyan moduláció, úgynevezett terzrokon moduláció, bocsánat, ilyeneket mondok, de mindig végfut a hideg a hátamon. Kian Soltani és Gillian Kenten voltak két előadó. Azt írja egy hallgató, hogy kissé mindannyian nyuszik vagyunk. Ugye ott az állatos írja, hogy a nyúl nekiugrik, biciklisnek, rollersnek, stb. Minden. Most nem tudom, a hallgató mire érti, hogy nyuszik vagyunk olyan félénkek, vagy nyuszik vagyunk és nekiugrunk. Hát ebben az értelemben én már éreztem magam nyuszinak, mert egyszer majdnem nekiugrottam egy rollersnek, aki el akart engem ütni. Mert borzasztó, miket tudnak csinálni. Ilyenkor még a végén megnő a két fülem. Na, 2:06.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Rejtvény következik. Már is mondom, hogy mit lehet nyerni. A szombati koncert Opus Jazz Club 20 órakor Gáspár Károly triója játszik. 50 éves egyébként Gáspár Károly zongorista, zeneszerző. És van az új művészet 26/3. Száma, Ég és földi csavargások, Frankenstein szörnyei, Velence 2026, Z-generáció, Kerte Keperfával és anélkül, külföldi izgalmak, ez a tartalom jegyzik. Mit kell kitalálni? Szerintem egy elég ismert mű, amit Londonban mutattak be, és olyan nagy sikere volt, meg olyan érdeklődés övezte, hogy hát dugó volt. Egy bizonyos hídon már 12 000 ember ment erre a koncertre, hát ez akkor nagyon nagy szó volt, és óriási tömeg volt, és dugó volt, és hát még balesetek is. Hogy miről van szó? A Burré, a Sicilian vagy Lape, ez egy Sicilian tánc, ez a címe, hogy Lape, béke, és Réjouissance, ez az utolsó tétel, illetve az egyik tételnek a címe, van még egy tétel. A Táfelmuzik együttes játszik, Jean Lemon a vezetőjük, hát a zeneszerzőt kéne megírni. A címet is lehet, de a zeneszerző nekem elég, hát ha valaki mind a kettőt tudja, fogadhatja a hálás mosolyomat.

Handel to the Attic Suite-jéből három tétel hangzott el, a Táfel Muzik együttese Jean Lemon vezényelt. Sorsoltunk Mándi Csongor és dr. Forrai Mihály a nyerteseink. Hát most egy érdekes szerző következik, Giovanni Pacininek hívják, nem nagyon játsszák ma a darabjait, valamikor nagyon népszerű volt, Rossinivel majdnem egy időben élt, 96-ban született és 867-ben hunyt el, tehát kicsit később, mint Rossini, és kicsit korábban hunyt el, és 70-nél is több operát írt, amit ma nem játszanak. De az Iréne című operából most egy áriát hallanak Cecilia Bartolival.

Ez volt Giovanni Pacini Iréne, vagy Messina Ostroma című operájából, Ira del Ciel Iréne áriája, az ég haragja, Cecilia Bartoli énekelt, és egy nemzetközi együttest Fischer Ádám vezért. Milyen fantasztikus volt a Fischer Ádám most is. Parsifalt láttam tegnap, ami felejthetetlen jó volt. Rachmaninovval folytatjuk. Polka de VR, egy rövidítés, Amélie Pontier játszik zongorán.

Rachmaninov pókája hangzott el, Aurelien Pontjé zongorázott. Egy kis film zenébe merülünk most alá, John Barry szerzeménye, és a filmnek a címe a Titanic.

A Titanic kincse, ez volt a filmnek a címe, az a Titanicot mondtam, ez nem egészen ugyanaz, John Barry szerzeményét hallották. Florian Leopold Gassmannal folytatjuk és zárjuk a mai muzsikáló délután. Ez Haydn idejébe élt, egy könyvtáros volt, és tudós, és fugákat írt, és minden egyebet. Például egy B-dur kvintetet, oboára és vonós négyese, amelynek most a Larghetto tételét hallják, Lencsés Lajossal és a Szigeti kvartettel.

0: Florian Leopold Gassmann B-dur kvintet óvára és vonósnyelese című művének a Largetto tétele hangzott el Lencsés Lajossal és a Szigeti Kvártettel. Ez volt az utolsó zeneszámunk. Csík Gabriella volt a zenei szerkesztő, Weisz Gábor szerkesztette szokás szerint szerdánként a műsort, Bozzai László volt a hangmérnökünk. És akkor még annyit kell mondanom, most 2 hét szabadságra megyek, most, tehát 3 hét múlva találkozunk, Kovács Sándort hallották.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában a Fesztivál Akadémia Budapest nyári programjáról beszélgetünk.
2: Tessék bejönni a Zeneakadémiára, hűtöttek a terek, és ott garantáltan reggel 9-től 1 méteres távolságról hallhatja, hogy egyébként hogy tanít Dóra Schwarzberg, vagy Alena Bajeva, vagy Puskár Üli, vagy Fenyő László.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Monte Carlói Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Műsorukon a kortárs amerikai Cindy McTee, valamint Prokofjev és Brahms egy-egy szerzeménye szól. Prokofjev zongora versenyében a szólista a koreai Song Chin-cho, az est karmestere Leonard Slatkin. A 2019-es koncert felvétele Monacóból, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a hangmérnök Molnár Endre nevében is, a mikrofonnál a szerkesztő Bolla Milán. Mai összeállításunkban Leonid Kogan hegedül. Először hallgassuk Richard Strauss opus 18-as Ez-dur szonátáját. Közreműködik Andrei Mitnyik zongorán. A felvétel Leningrádban, a Filharmónia nagy termében készült, 1959. május 10-én.

Richard Strauss opusz 18-as Ezdur szonátáját játszotta Leonid Kogan hegedűn, Andrei Mitnik zongorán. A felvétel Leningrádban, a Filharmónia nagytermében készült 1959. május 10-én. Most hallgassuk Félix Mendelssohn Bartholdy émol hegedű versenyét, opusz 64. A szólista Leonid Kogan, közreműködik a Párizsi Konzervatórium zenekara. Vezényel Konstantin Silvestri. A felvétel Párizsban a Wagram teremben készült 1959. november 11-e és 19-e között.

Félix Mendelssohn Bartholdy Émol hegedű versenyét hallottuk, opusz 64. Előadta Leonid Kogan és a Párizsi Konzervatórium zenekara, vezényelt Konstantin Szilvesztri. Összeállításunk végén hallgassuk Pablo de Sarasate művét, andalúziai románc, Grigori Zinger hangszerelésében. Előadja Leonid Kogan, közreműködik a Szovjetunió Állami Szimfonikus Zenekara. Vezényel Leonid Kogan fia, Pavel Kogan.

0: Sarasate művét hallottuk, andalúziai románc. Grigori Singer hangszerelésében szólt. Előadta Leonid Kogán hegedűn, közreműködött a Szovjetunió Állami Szimfonikus Zenekara, vezényelt Pavel Kogán. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Leonid Kogán hegedült. Hangmérnök kollégám Molnár Endre nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. További jó rádiózást kívánok. Búcsúzik a szerkesztő Bolla Milán.
1: Műsorajánló. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától, Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
3: Köszöntöm az Összhang hallgatóit, a mikrofonnál Várgedő Anna. Kezdődik a Summerfest, azaz a Fesztivál Akadémia Budapest hagyományos nyári programsorozata. Az esemény idén 11. alkalommal költözik be a Zeneakadémiára, ahol július 3-a és 12-e között egymást érik a koncertek. A fesztivált a 6. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedű Verseny előzi meg. Ez már június 25-e óta zajlik. A fesztivál szervezőivel, Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással elsőként a versenyről beszélgetek.
4: A Fesztivál Akadémia Budapestnek nagyon fontosak a versenyek. Három lépcsős verseny sorozata van. A Fehér Ilona Nemzetközi Hegedű Verseny az a csúcsa tulajdonképpen ennek a három lépcsőnek. 22 év alatti versenyzőket vár az egész világból. 40 versenyzőt fogadtunk el, 40 versenyzőnek a jelentkezését, ami hangzóanyagokkal is történt, hangzóanyagokat háromtagú előzsűri hallgatta meg. A versenynek a zsűrije azt hiszem, hogy párját ritkítja a világon is, hiszen nagyon híres nemzetközi professzorok ülnek benne, illetve hegedűművészek. Ez egy 10-tagú zsűri, a versenynek a fődíja egy olyan hegedű, amit 2 évig használhat a fődíjas. Draskóczi Gábor, Londonban élő magyar hangszerész készítette pár évvel ezelőtt ezt a Stradivari kópiát. Reméljük azt, hogy aki ezt a díjat elnyeri, ezen a háromfordulós és hatalmas anyagú versenyen pályáját segíteni fogja majd a hegedűnek a használata.
5: A verseny abból a szempontból fejlődött, hogy most már a 6. verseny, 2 évente szervezzük meg, viszont ahhoz, hogy ide eljuthassanak magyar hegedűsök, és minél többen legyenek, ennek érdekében indítottunk egyre több megmérettetést, vagy tehetségkutatót. Van egy közép-európai, tehát Magyarország körüli és V4-ek országaiból érkező hegedűsöknek írt verseny, Miskolcon ez a Hubai Jenő Nemzetközi Hegedű Verseny, valamint a Halász Ferenc nevét viselő tehetségkutató, ami határon túlra is eljut, és ezekkel inspiráljuk mindig. Aki ezekben a versenyekben döntőbe kerül, az automatikusan bejut a következő szintre. A Hubai verseny döntősök mind itt lehetnek velünk ezen a versenyen, és ez tulajdonképpen ami alapján fejlődik ez a verseny, és hát egyre magasabb a színvonal, hogy egyre nagyobb kihívás ide be is kerülni, és aztán nem beszélve nyerni.
3: A résztvevőknek a kiírás értelmében nem csak versenyművekkel, hanem duó és vonós négyes szólamokkal is készülnie kell. Miért tartják fontosnak, hogy a kamarazene is a megmérettetés részét képezze?
4: Köszönöm ezt a kérdést. Isaac Stern Barnabásnak, amikor még tanára volt, tehát mestere volt, és Barnabás rendszeresen játszhatott neki, mondta azt, hogy Barnabás, akkor leszel a helyeden, hogyha nagyon komolyan belemerülsz a vonós négyes repertoárba, sőt, hegedűsként legalább 3 szólamát eljátszod, és érted, tehát hogy megismered, és el is játszod mind a 3 szólamát. Hát gondolom a cellóra nem gondolt a vonós négyeseknek. Miután mi Barnabással évtizedeken keresztül nagyon komolyan vettük és vesszük most is a vonós nyeshezést, és az irodalma úgy gondoljuk, hogy a zeneszerzőknek a legfontosabb pontja az életében, életet átívelő stációkat szemlélhetünk, vagy hallhatunk akkor, amikor a Beethoven, vagy a Bartók, vagy stb. A nagymesterek műveit hallgathatjuk vonós nyers irodalomban. Szóval ezt idejekorán el kell kezdeni, mert a vonós nyers segít abban, hogy megtaláljuk azt a részt, amikor úgy az antennáink teljesen ki vannak így nyitva a másikra, és hogy ez az egymásra figyelés, az alázat a játék közben. Ugye szól is, a játszik, és úgy gondolja, úgyis azt csinálok, amit akarok, majd a karmester lekövet, majd a zenészek lekövetnek. De a vonós nyersezésben már más a helyzet. És ott át kell adni a fontosságot, át kell adni a szerepet, néha egy primnek kísérni kell. Szóval hát vonós nyerseket játszhatnak a gyerekek, 3 darab vonós nyers közül választhattak első tételeket, és ezt 3 héttel a verseny előtt tudták meg, ami egy különleges kihívás számukra is, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ez aztán miképpen valósul meg, ez a közös együtt muzsikálás. Egyébként ez igaz a szonátákra is, meg a Bartók dúókra is.
3: A díjazottaknak a versenyzáró gála koncert keretében lehetőségük nyílik a nagy közönség előtt a fesztiválon résztvevő művészekkel bemutatni kamarazenei képességeiket. Hallgassuk most Joseph Haydn opusz 33 nº 3-as vonós négyesének első tételét, a Salomon vonós négyes játszik.

0: Haydn Opus 33 numeró 3-as C-dur vonós négyesének első tételét hallottuk. Javában zajlik a 6. Fehér Ilona nemzetközi hegedű verseny. Az összhangban ma Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással beszélgetek. Többek között arról is, hogy mit profitál egy fiatal, pályája legelején álló művésztövendék egy nemzetközi megmérettetésen való részvételből.
1: Szerintem a profitálás az a felkészülési időszakban van, mert az elvehetetlen. Bármilyen eredmény is születik, vagy bárhogyan is sikerül abban a pillanatban a hegedűsnek az előadása, az, ahogy felkészül akár hónapokon át, vagy fél éven át egy versenyre a hegedűs, az bizony egy egész életre segíti őt. Aztán azon túl, hogy sikerül neki az előadás, és milyen eredményeket ér el, a másik két nagyon fontos kapocs az életében, amit jelenthet egy ilyen verseny, és ebben igyekszünk úgy segíteni, mi más versenyeken nem is látunk, az, hogy a hegedűsök személyes, szakmai kapcsolatba kerülnek a zsűrivel, ha nem is mindegyik tagjával, de zsűri mesterkurzust ad, tehát a kiesett diákok, az első fordulóból kiesett diákok is mesterkurzuson vesznek részt a zsűritagoktól, és aztán később a fesztivál művészeitől is kaphatnak. A harmadik legfontosabb pedig, hogy nagyon komoly barátságok születnek a versenyzők között. Az, hogy ők megismerik egymást, például nem csak egymást, hanem azt is, hogy melyik iskolából jönnek. És azok az iskolák, amelyek sok jó hegedűst tudnak elküldeni egy-egy ilyen versenyre, arra mindig a nagy tehetségek, a nyitott szemű, nyitott lelkű, szívű, fülű diákok, azok odafigyelnek, tehát egy ilyen új kapcsolatrendszerre is jó hatással van egy ilyen verseny, illetve mi kifejezetten támogatjuk, hogy figyeljenek erre oda.
0: Vannak, akik úgy vélik, hogy a zene nem versengés tárgya, hanem az emberi személyiség fejlesztésének eszköze kell, hogy legyen. Önök hogyan vélekednek erről?
1: A kettő nagyszerűen megfér egymás mellett. Tehát Bartók mondta, hogy a verseny nem zenészeknek való, hanem a lovaknak. Természetesen egy ilyen verseny nem mérhető, ugye nagyon egyszerű valóban a gyorsaságot, vagy egy magasságot, vagy valamilyen egyéb dolgot mérni, hogyha lehet verseny szempontjából, de egyébként a sportban sem mindig mérhető egy-egy teljesítmény, ilyen egyértelműen. De ami tény, hogy az élet egy verseny, akkor is, ha nem így hívjuk. Mert amint egy felvételin játszik egy diák, amint egy vizsgán játszik egy évvégén, vagy egy fél évi vizsgán, ott ülnek a tanárok adott esetben, és eldöntik, hogy milyen jegyet kap. És akkor ez megy egészen addig, hogy a nagybetűs életben, akár 50 éves korában egy művész úgy dönt, hogy egy másik állást szeretne, és szeretne elmenni egy új próbajátékra, és a próbajáték során ugyanaz a hangulat történik, mint egy versenyen, és hogyha erre nem készítjük fel időben a gyerekeket. Ezért nem is hívjuk egyébként versenynek a Halász Ferenc tehetségkutatót, hogy a picik nehogy emiatt rosszul érezik magukat. Tehát a versenynek bizony sok jó hatása van. Nagyon fontos felkészíteni őket. Szerintem egy tanárnak ez is nagy felelőssége.
0: Milyen szempontokat mérlegel a nemzetközi zsűri?
2: Ha én a zsűriben vagyok, akkor legelső az, hogy gyerekből kijön-e az, ami benne van. Tehát, hogy érződik az, hogy merje adni magát, mer játszani a színpadon, mert ugye mi nem dolgozunk, hanem játszunk a színpadon. És minden egyéb dolog, ami intonáció, a hangminőség, a személyes hang, a kottahűség, ezzel együtt természetesen a ritmus, a stílus az olyan, amilyen abban a korban lehetett, vagy egyáltalán bármilyen fajta készség, egy fekvésváltás, egy skála eljátszása, ez már mind csak azt szolgálja, hogy ő valójában ki tudja fejezni magát. Amennyiben az eszköz fontosabb lesz, mint az, hogy aztán milyen zene szólal meg, az utána kérdéseket von maga után.
1: Egy zsűrinek állandó dilemma az, hogy a versenyző egyrészt saját magához hasonlítsa, mint ahogy feleségem mondtad, és mégis egymáshoz is.
0: Hallgassunk most egy kis zenét, mégpedig olyan hegedű verseny részletét, amelyet a versenyzők is játszanak majd. Wolfgang Amadeus Mozart A-dur koncertóját Isaac Stern játsza, az angol kamarazenekart Alexander Schneider vezényli.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 219-es kövjegyzék számú A-dur hegedű versenye szólt Isaac Stern előadásában. Az összhang folytatásában a Fesztivál Akadémia Budapest égisze alatt megrendezett Summerfestről beszélgetünk. A fesztivál alapítói, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás arról is mesél, hogy hogyan kapcsolódik a fesztivál a magyar hegedűs elődök életművéhez.
1: Mi magyar zenészek a bartoki örökségre rendkívüli módon vagyunk büszkék, de azt hiszem, hogy ebben az évben talán tágabbra nyitottuk ezt a kérdést, mert igazából magára a nagy magyar hagyományra, a hegedű tanítás hagyományára emlékszünk, és hajtunk fejet előtte, és az már 200 éve tekint vissza, ugye Böhm Józsefhez vezet vissza gyakorlatilag minden gyökér. Az összes Hubay növendék is Böhm Józseftől ered. Nagyon érdekes, hogy elhangzik egy olyan Schubert trió, amit Böhmnek dedikáltak, vagy rendkívül sok Dohnányi és nagyon sok Brahms mű hangzik el. Ugye ez nagyon érdekes, mert Brahms azt mondta Dohnányinak az egyik művére, hogy akár én is írhattam volna. Na, amit nem tudunk, hogy ez egy bók, vagy ebben van egy kis ironia is. Úgyhogy ezt az emberek el kell, hogy döntsék maguknak, hogy melyik olvasatát nézik ennek a mondatnak, de Brahmsnak titkos lakása volt Budapesten. Brahms szerintünk legfontosabb remekműveit Magyarországon mutatta be, mint ősbemutató a Brahms démoszonátát, a Kürtriót. Számunkra ezek nagyon súlyos és nagyon fontos művek. Ez egy friska volt Ausztria számára. Mi ezt úgy éljük meg, és ezért rendkívül sok Brahms mű hangzik. Ebből a Kürtrió kétszer is.
0: Az eseményre 50-nél is több művészt várnak a világ minden tájáról. Mondjanak néhány nevet.
2: Mindjárt mondok is egy pár nevet, de azért hirtelen eszembe jutott, hogy azért mondjuk velünk lesz a Koncertó Budapest, ott még lesznek vagy 70-en a színpadon, az Anima Muzicé zenekar, ott van a 40 diák a versenyen, a 10 zsűritag, nagyon komoly nevek, úgyhogy ez az 50, ez egy fontos szám, de hogyha úgy veszük, akkor tényleg több száz zenész lesz együtt, így egyszerre egy helyen. És az 50 zenészből már is zavarba vagyok, hogy kiket hagynék most ki, ha emlegetek ugye egy párat, de azért mindenképpen megemlíteném például a nyitó napokon fellépő Ilia Gringolc, csodálatos és hát világhírű hegedű művész, vagy Denis Kozukin, Kirill Gerstein, aki egyébként Rados Ferencnek a növendéke volt, évtizedeken át járt hozzá, Alena Baeva, vagy Andreas Ottenzámer, akiről nem tudjuk, hogy bár híres klarinétos és egyre híresebb karmester, de az édesanyja magyar volt, tehát magyar nyelven vezényli a zenekar. Itt Magyarországon már többnyire, és szerintem feleségem folytatja a sort.
1: A magyarok közül Puskér Júliát említeném, aki ugye Pau Györgynek a Stradivári hegedűjén játszik, Fenyő Lászlót, a húgomat Kokas Dorát, aki egy nagy versenyre készül, és ezért elég sokat játszik belőle. De említhetném Boldocki Gábort, Benkócs Tamást, Jószabit, Csalók Gábort, Králik Abigélt.
0: A teljesség igénye nélkül, hiszen valóban akár estig sorolhatnánk a fellépő művészek névsorát. Akadémia. Ez a szó a fesztivál nevében, valamint a koncerthelyszínben is megjelenik. Milyen szerepet játszik a programban az oktatás?
1: A lényege. Az egész Fesztivál Akadémiának a hitvallás az, hogy a tudás átadás, átvétel, és hogy lehetőleg a bölcsőből egészen a sírig lehet tanulni és kell is. 170 diák jön 40 országból, ők általában egyetemisták, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye beosztottunk 60 művészt, általában játszanak 3-4 darabot. A 3-4 darab már nem lehet, hogy összeférhetetlen legyen az egyik, ugyanakkor próbálja az egyik darabot, mint a másik, az ugye lehetetlen. És miután beosztottuk ezeket a helyeket, utána beosztjuk a zenekarokat, mert minden diák játszik valamilyen zenekarba, Árvo Perttől elkezdve, Csajkoszki, Bartoktól Divertimentót játszuk egyébként, vagy Pörszül, Schönbergnek két műve is elhangzik, így a diákokkal, és őket is beszéljük, és utána jön az az érdekes rész, hogy mind a 170 diák 4 önálló órán játszik. Azokkal a művészekkel, akik fellépnek a fesztiválon, sőt, sokszor együtt is muzsikálhatnak.
0: Természetesen a Summerfest záró koncertjén is lesz együtt muzsikálás. Árvo Pärt Frátrész című művét 40 ország 200 művésze adja majd elő július 12-én a Zeneakadémián. Most ezt a művet idézzük az ÉSZT Fesztivál zenekar előadásában Pávó Jervi vezényel.

0: Árvó Pert Frátrész című zenekari kompozíciójának részletét hallottuk. Ez a mű teszi fel a koronát az idei Summerfest programjára, július 12-én este a Zeneakadémián. Előtte azonban számos koncertet hallhatnak az érdeklődők, ezekről kérdezem Kelemen Barnabást és Kokas Katalint.
1: Mindenképpen érdekes, hogy az első nagytermi koncertünk az július 4-én, pont a függetlenség napján, amikor Amerika 250. születésnapját ünnepli, akkor innen az öreg földrészről tisztelgünk a 250 éves Amerika előtt, úgyhogy olyan művek szólalnak meg, amelyeknek ilyen vagy olyan közük van Amerikához, és itt lép fel Ilia Gringolc Korngond hegedű versenyével, vagy Rózsa Miklós, aki ugye Hollywoodban az egyik első Oscar-díjasunk Magyarország szempontjából, és hát feltétlenül az első zenei Oscar-díjat ő hozta el. Őnek egy csodálatos kettős versenye van, amit Pusker Júlia és Fenyő László ad elő, valamint a koncerten fel csendül Gershwin kék rapszódiája, amit Katya Skanavi ad elő, aztán Bartók román táncok mellett, amelynek népzenés verzióját a Pál István szalonnáik adják elő, pont egy román-moldáv duó is fellép, akik pedig Enescu első rapszódiáját adják elő egy átiratban, és Enescunak ez messze a legsikeresebb műve volt Amerikában, mind a mai napig Enescut ezzel a művel azonosítják.
2: És aztán, amikor vége van ennek a koncertnek, a közönség kimegy a lisztére, és ez már másodszorra történik a Fesztivál Akadémia nyári számolófesztivál életében, hogy Pál István szolonáik ott kint fognak muzsikálni, jön a Berec Pityu és hozzá a táncosait, ugye Berec István táncművész. Én nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlom a közönségnek, hogy kényelmes cipőben jöjjön, mert amekkora a lisztér, annyian férünk el, és hát ott egy nagy-nagy népi táncház lesz.
0: Több együttest is említettek már. Szalonna és bandája mellett elhangzott a Koncertó Budapest neve. Visszatérő vendégei ők a fesztiválnak?
1: Abszolút. Több zenekarral is dolgoztunk, és dolgozunk együtt. Még mindenképp megemlíteném Ifjabb Sárközi Lajost és Bandáját, akik a városi cigányzenét ápolják elég magas szinten, és ők is mindig itt vannak velünk, és mindig elképesztően elkápráztatják a külföldről érkező, hát főleg vonós, de bármilyen hangszeres művészeket. A Söndörgő mindig velünk van, ők is itt lesznek velünk, de ez is egy együttes, tulajdonképpen ez a moldáv-román népzenét játszó duó, őket már hívtuk meg egy fesztiváljánkra, de még nem a Summerfestre, úgyhogy állandóan figyelünk, hogy kiket hívhatunk meg, és bizony figyelünk a következő generációra, mert már bizony lassan egy-két generációval lejjebbről is érkeznek elképesztő tehetségek, meg együttesek is.
2: Vannak az esti koncertek, meg vannak a délelőtti koncertek, 11:30-kor és este 7-kor, vagy 7:30-kor, ez változik, de közben napközben is vannak még olyan koncertek, amire még nem árusítunk jegyet, tehát ez napjában egy extra 2-3 másik koncertet jelent, mert a 170 diák mind játszani akar. Tehát gyakorlatilag ezt én úgy képzelném el, hogy iszonyú meleg van kint, kánikula, az ember nem tudja, mit csináljon, hát akkor tessék bejönni a Zeneakadémiára, hűtöttek a terek, és ott garantáltan reggel 9-től már egy méteres távolságról hallhatja, hogy egyébként hogy tanít Dóra Schwarzberg, vagy Alena Baeva, vagy Pusker Júli, vagy Fenyő László, vagy hogy próbálnak, illetve, hogy ezek az elképesztő diákok, akik azt mondom, hogy fanatikusak, tehát ez a legjobb fiatal közeg, akit ismerek. Szóval, hogy ők hogyan játszanak együtt, hogy hogyan muzsikálnak, reggeltől estig számíthatnak koncertre a belátogatók.
0: Esett már szó népzenéről, de még nem hallgattunk ma népzenét. Bartók román népi táncait a Liszt Ferenc Kamara zenekar játsza. A hangversenymester Rolla János. Ezzel zárul az összhang mai adása, amelyben a Summerfest szervezőivel Kokas Katalinnal és Kelemen Barnabással beszélgettem. Hangmérnök kollégám Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Várgedő Annát hallották.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. Ma volt az extrém hőhullám utolsó napja. Az ország nagy részén nagyon meleg volt, de a tegnap beállított 42 fokos hőségrekord már nem volt veszélyben. Évfélig érvényben van a harmadfokú hőségriasztás, és számos településen van továbbra is vízkorlátozás. 27 vasútvonalon és a budapesti híveken sebességkorlátozás volt a legforróbb órákban. Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy csak a legszükségesebb célokra használják a vezetékes ivóvizet. Délutánra Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba már meg is érkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. A Fidesz szerint a pénzügyminiszter által közzétett a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató további megszorításokat jelez előre. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az Egészségügyi Minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt miniszter emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt, az intézmények korlátozó belső szabályait pedig 2 héten belül vizsgálják felül. A hiteles tájékoztatás és a szakmai párbeszéd elősegítésére a tárca egyúttal útmutató ajánlást is kidolgozott a munkavállalók nyilvános szakmai megszólalásához. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A budapesti vonósok közreműködésével július 17-e és 19-e között zajló program során koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. Elhunyt Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész. Pályája 1948-ban indult, amikor egy akvinkumi előadáson felfigyeltek a tehetségére. Egy évvel később a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek csaknem fél évszázadon át volt a tagja. Több mint 70 éve színészi pályafutása során a magyar és a világirodalom klasszikusainak számos jelentős szerepét alakította. Csernus Marian 97 éves volt. Végül az időjárásról. Ma többfelé kell számítani záporra, zivatarra, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is. Holnap egyre keletebbre valószínű zápor, zivatar. Ma a Dunántúlon, holnap már északkeleten is megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet holnap napközben 26 és 31 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hév, a sodró erejű ritmus és a meglepetés. Amidő én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Monte Carlói Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Leonard Sletkin. Zongorán közreműködik Seong-in Cho. A felvétel Monte Carlóban 2019. május 31-én készült. Elsőként Cindy McTee első szimfóniájából következik részlet, Adagio, amíg csend nem lett.

Részletet hallottak Cindy McTee első szimfóniájából. A Monte Carlo-i Filharmonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Leonard Sletkin. Szergej Prokofjev második G-moll zongora versenye következik most Seung-Jin Cho szólójával.

Seongjin Cho szólójával hallották Szergej Prokofjev második G-moll zongora versenyét. Ráadásként hallgassák meg Franz Schubert művét F-moll Moma Musico. Seongjin Cho játszik.

Franz Schubert művét hallották, F-moll moma muzikó. Seung-in Cho játszott zongorám. A Monte Carlo-i Filharmonikus zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről, vezényel Leonard Sletkin. Befejezésül hangozzék föl Johannes Brahms 4. E-moll szimfóniája, opusz 98.

0: Johannes Brahms negyedik é-moll szimfóniáját hallották, opusz 98. Kedves hallgatóink, a Monte Carlo-i Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Leonard Sletkin. Zongorán közleműködött Seung-in Cho. A felvétel Monte Carlo-ban 2019. május 31-én készült.
1: Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Stanley Clark szerzeményeiből válogatunk. A 75 éves amerikai, négyszeres Grammy-díjas basszusgitáros, bőgős, énekes és filmzeneszerző, az egyik első fúziós jazz együttes, a Forever alapítója. Jazz legendák. Stanley Clark. Pénteken 23 órakor a Bartók Rádióban. A színejava következő összeállításában Barbra Streisand 1983-as Oscar és Golden Globe díjas filmjének, a Gentle-nek a zenéjét mutatjuk be, melynek szerzője Michel Legrand. Can you hear me, Papa, how I miss you. Színe java, a legjobb filmzenék. Szombaton 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. Dietrich Fischer-Dieskau Gustav Mahler dalokat énekel. Zongorán közleműködik Wolfgang Zavall is. A felvétel Salzburgban, a Kis Festspielhausban 1976. augusztus 7-én készült. Elsőként részleteket hallanak a Fiú csoda körtje című dalciklusból. Az Őr éji dala. Kiszerezte ezt a kis dalt, a földi élet ébresztő.

Kedves hallgatóink, Dietrich Fischer Dieskau, Gustav Mahler dalokat énekel, zongorán közreműködik Wolfgang Zavall is. A Fiú csodakürtje című dalciklusból hallanak részleteket. Páduai Szent Antal prédikál a halaknak, kis rajnai legenda, az üldözött dala, ahol a trombitákat fújják, a kisdobos.

Gustav Mahler a Fiú csoda körtje című dalciklusából hallottak részleteket. Befejezésül Mahler Hársva illatot éreztem című dalát énekli Dietrich Fischer-Dieskau, zongorán közreműködik Wolfgang Zawall is.

Gustav Mahler Hársfa illatot éreztem című dalát hallották. Kedves hallgatóink, Dietrich Fischer-Dieskau Gustav Mahler dalokat énekelt, zongorán közreműködött Wolfgang Zawall is.

0: A felvétel Salzburgban, a kis Festspielhausban 1976. augusztus 7-én készült. A szerkesztő Várgedő Anna nevében is további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Dohnányi Ernő levele testvérének Máriának. Kedves Mici, hát ez az utolsó 70-es, amiben ma belép. Sok-sok-sok hő jó kívánságokkal járulok megünnepléséhez, s remélem a 8-asat együtt ünnepelhetjük. Nálunk az idő is megbolondult. Amióta Florida egzisztál, ilyen hideg, hó és fagyok nem voltak. Ha süt a nap, fagy. Ha pedig melegebb, akkor esik. Már nem is bosszankodunk. Tallahassee, 1958. február 16-a.

0: Műsorajánló. Csütörtök kora délután a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik. Az 1983-as Archív Zeneakadémiai koncerten Kodály, Dvorzsák és Csajkovszkij alkotásai szóltak. Utóbbi zongora versenyében a 3 éve elhunyt Jandó Jenő nyújtott emlékezetes alakítást. A karmester Giuseppe Patané volt. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban. Csütörtök este a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét hallgathatják meg. München, Eszterháza és Erdély zenei világa. A bécsi klasszika és a magyar 20. század elevenedik meg ezen a meglepően szenvedélyes koncerten. Gordonkán közreműködik és vezényel Nikolász Altstedt. Haydn, Mozart és Veres Sándor művei. Csütörtökön 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
1: December 25. a Zeneakadémia Solti termek különleges hangversenynek adott otthont. Az esten ugyanis két vonós négyes is fellépett. A programon két lengyel és két magyar alkotás szerepelt. Ennek ismeretében nem meglepő, ha elmondjuk, a fellépő kvártettek egyike magyar, másika lengyel volt. Witold Lutoszlavszky, Kurták György, Kecskés D. Balázs és Alexander Kosciov művei tehát a mai és a holnapi estén itt az Ars Novában, a korosi és a neokvártett előadásában. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. A koncert első felében a korosi kvártett játszott. Az együttes tagjai Korosi Kájl Csongor és Osztrosics Éva Hegedű, Kurdis András Brácsa és Devics Gergely Gordonka művész. Witold Lutoszlavszky 1964-ben komponált művével indították programjukat. A majd 25 perces alkotás a svéd rádió felkérésére született. 10 évvel korábban, 1954-ben indult útjára az intézményben a Nutida Musik, azaz az Új Zene című sorozat, mely a kortárs zeneműveket helyezte a figyelem középpontjába. Olyan zeneszerzőktől rendeltek műveket a műsor számára, mint Ligeti György, Karlheinz Stockhausen, Per Nergor. Lutoszlavszky nagyon komolyan vette a felkérést, érezte annak súlyát, s írta meg műveit ismerők és elemzők szerint is legjelentősebb kamaraművét. E kijelentést talán alátámasztja az is, hogy világhírű kvártettek, úgy mint az Arditti, az Alban Berg vették lemezre, s hogy 2007-ben Lutoszlavszky néven Lengyelországban kvártett is alakult. Lutoszlavszky egy alkalommal így nyilatkozott darabjáról. Ebben a kvártettemben arra törekedtem, hogy fejlesszem és kibővítsem a korábbi műveimben már használt azon technikát, amit én kontrollált aleatorizmusnak nevezek. Ennek nyomán, noha kötött elemek végtelen tárházáról van szó, mégis valamelyest az általam megálmodott mederben tudom tartani a zenei folyamatokat úgy, hogy ugyanakkor a forma mindig egy kicsit más és más. Következzék tehát Witold Lutoszlavszky 62 éve írt vonós négyese a Korosi Kvártett előadásában.

Witold Lutoszlawski 1964-ben írt Vonós négyesét hallották. Hangversenyfelvétel szól az Ars Nova programjának első felében. 2025. december 8-án két kvártett is fellépett a Zeneakadémia Solti termében, az est első felében a Korossi kvártett játszott. Második számként Kurták György 1988-ban és 89-ben komponált Officium Breve in Memoriam Andrea Szervánszki című 28-as opuszát adták elő. Ez is, miként az imént hallott Lutoszlawski darab, népszerű és kedvelt játszanivalója világhírű formációknak. No, a főcímben Szervánszki Endre Kossuth Díja zeneszerző, Kurták nagyra becsült kollégájának neve jelenik meg, a kompozíció meg annyi emlékzene, hiszen épp úgy helyt kap benne a Kurtákra oly nagy hatást gyakorló Anton Webern, mint a tragikusan fiatalon 26 évesen elhunyt Gordonka művész Turcsányi Tibor, vagy a Kurták generációjához tartozó magyar-francia zenész, zongorista Szolcsányi György, aki az Officium Breve komponálásának első évében hunyt el. 15 apró sóhajt hallanak majd, melyek közül ötnek Sostenuto az előadási instrukciója.

Officium Breve címmel Kurták György 1989-ben befejezett kvartettjét hallották. A Korossivonós négyes játékát 2025. december 8-án a Zeneakadémia Solti termében rögzítettük. Ekkor egy másik kamaraformáció, a lengyel Neo Kvartett is fellépett, az ő játékukat holnapi adásunkban idézzük fel. Az Ásznova utolsó szakaszában egy zenekari kompozíció szólal meg, Szőlősi András 1972-ben írt Musica per Orchestra, zene zenekarra című darabja. Az 1998. októberében Londonban készült stúdió felvételen a BBC szimfonikus zenekara játszik, a karmester Ötvös Péter.

0: Szőlősi András 1972-ben írt Muzika per Orchestra című alkotását hallották, a BBC szimfonikus zenekarát Ötvös Péter vezényelte. Az Ars Nova ezzel véget ért. Holnap folytatjuk az adásunk első felében megkezdett vonós négyes hangverseny bemutatását, majd ismét egy szimfonikus alkotás zárja adásunkat. Láng István 1983-as keltezésű negyedik szimfóniája. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, munkatársaim, Weisz Gábor és Veres Emese nevében is, a szerkesztőt Vellegi Lénárdot hallják. Sok említésre érdemes esemény van, a mai műsorban is 6 interjút hallhatnak. Csapjunk a húrok közé! Fekete Kovács Kornélt, a Modern Art Orchestra vezetőjét kérdezem. Sok mindenről kell beszélnünk. Először arra gondoltam, hogy mielőtt megkérdezlek a Káli Fecskés induló sorozatotokról, ami most már tradíció, beszélnünk kell egy hírről, egy szakmai szervezetről, a Magyar Jazzművészek Fórumáról, de aztán arra is gondoltam, hogy megkérdezem, hogy mit csinálsz most, mert tudom, hogy külföldön értelek el.
3: Igen, éppen Pozsonyban vagyok, és létezik most már évek óta egy olyan formáció, amit úgy hívunk, hogy Visegrád Jazz Orchestra. Azt gondolom, hogy a név az beszédes. A visegrádi országok muzsikusaiból áll össze ennek a Big Bandnek a tagsága. Tehát szlovák, cseh, lengyel és magyar résztvevők vannak. A szervezők tulajdonképpen a szlovákok, és Matus Jakabcsic, aki azt gondolom, hogy a szlovákiai jazz élet egyik legmeghatározóbb alakja, ő szervez, big bandet vezet, stb. Szóval ő az, aki létrehozta ezt a kezdeményezést, és most már második alkalommal van az, hogy ez nem csak egy koncert, hanem egyben egy zeneszerző versenyt hirdetett meg a zenekar. Erre a zeneszerző versenyre 29 pályamű érkezett be, és a nemzetközi zsűri, aminek én is egyébként tagja voltam, ebből a 29 darabból végül 3-at juttatott be a döntőbe, és a 3 között van egy magyar jelentkező is, ő nem más, mint Pécs Loránd, és a V4 elnevezésű darabja került bele így a ma este programjának a repertoárjába. De hogy a magyar résztvevőket megemlítsem, tehát a zenekar tagjai közül Bacsó Kristóf barátom vezeti a fafúvós kart, Csáti Miklós játszik basszus harsonán, és a zenekarnak a lead trombitása pedig Gráf Ádám, tehát így vagyunk 4 magyarok a Visegrád Jazz Orchestrában, és az 5. magyar így a produkcióban pedig nem más, mint Pécs Loránd, aki a pályaművével a döntőbe jutott be, és ennek lesz ma este a gála koncertje.
2: Köszönöm szépen, hogy beszámoltál ezekről, és el kell mondani a hallgatóknak, hogy nagyon friss, ami az adásba kerül, tehát amit mai napként apostrofáltál, az valóban a mai nap szerda. Aztán megalakult a Magyar Jazzművészek Fóruma. Erről tulajdonképpen 2 mondatban szóltunk csak a Jazz Mozaikban, te az alapítók között vagy. Arra kérlek, Kornél, hogy mondd el, hogy mi a jelentősége az új szervezetnek, mi az, ami életre hívta, kik a tagok, hát hogyha nem is teljes körű tájékoztatás, de hogy mit érdemes egy jazzrajongónak tudni a Magyar Jazzművészek Fórumáról, arra kérlek, hogy ezt mondd el nekünk.
3: A Magyar Jazzművészek Fóruma tulajdonképpen a magyar jazzmuzsikus társadalmat szólítja meg. Kifejezetten a muzsikus létből kiindulva fogalmaztunk meg egy olyan, szerintünk majdnem mindenre kiterjedő 30 oldalban összefoglalt programot, amely valahogy mondjuk így utopisztikusan vagy idealisztikusan felvázolja azt, hogy a magyar jazznek a helyzete milyen is lehetne, és hogyha olyan lenne, akkor az nem csak nekünk jazzmuzsikusoknak, hanem az ebben az országban élőknek és a kultúrát fogyasztóknak is egy óriási előny lenne. Ezt a 30 oldalas írást, ezt az Egyesületnek a honlapján megtekintheti bárki. A honlapnak a címe az az, hogy magyarjazzművészek.hu. És tulajdonképpen ez a program a kiindulás pontja az egész dolognak. Ezt 15-öt magammal teljesen kreatív, közös munkában hoztuk létre. az elsődleges dolog, amit tulajdonképpen el szeretnék mondani, vagy el lehet mondani erről a programról, az nem más, mint egy műfaji konszolidáció. Tehát, hogy a jazz műfaj Európa azon országaiban, ahol a kultúra, mondjuk azt, hogy kiegyenített szinten van jelen, ott ez nem kérdés, hogy a jazz muzsika az akár a klasszikus zenével egyenrangú módon kezelt művészeti előadói forma. Az a célkitűzésünk, hogy a jazz zenészséget és a jazz muzsikát is megpróbáljuk a lehetőségünkhez képest egy olyan helyre emelni, ahova mondjuk azt, hogy a kultúrában előrébb járó országai már megtették évekkel, évtizedekkel ezelőtt. Gondolok itt a francia mintára, ahol például normatív támogatása van egy-egy művésznek, gondolok itt a skandináv példákra, Svájcra, Ausztriára és egyébként Németországra. Szóval ennek a dolognak abszolút van tradíciója. Ezt a nem kis célt tűztük magunk elé, hogy a zenészek száján megnyilvánulva megpróbálunk ezeknek a gondolatoknak hangot adni, és eljutatni azokhoz a döntéshozókhoz, akik ebben a kérdéskörben tudnak nekünk segíteni. A második kérdésed az az volt, hogy kik a tagjai. Az a helyzet, hogy ez egy nyitott egyesület. Bárki lehet tagja, aki jazzt vagy improvizált zenét játszó muzsikusnak vallja magát, és ennek vannak olyan fajta bizonyítékai is, hogy az életében már játszott jazz zenekarba. Várjuk bárkinek a jelentkezését, amit egyébként szintén a honlapon tud megtenni, ott van egy tagfelvételi nyomógomb, és erre kattintva tudja kérni a tagfelvételt, az elnök és az elnökség dönt a tagoknak a felvételéről, de bárki, aki ebben a szénában alkot és színpadra lép, az abszolút nyitott módon more than welcome to join us ebben az egyesületben. Úgyhogy nagy bizakodással vagyunk egyébként. 3 hete nyitottuk meg a jelentkezést, és a 3 hét alatt most már több mint 100-an vagyunk ebben az egyesületben.
2: Bármi egyéb ezzel kapcsolatban?
3: Talán ez egy fontos dolog még, hogy a Magyar Jazzművészek Fóruma nem szándékozik pályázatokat írni olyan szempontból, hogy nem akar pénzt, hanem gondolatiságot szeretne beletenni a magyar kulturális életbe, és a saját működését gyakorlatilag a tagdíjakból szeretné finanszírozni, ott is csak a kiadásait, ami mondjuk adminisztratív elsősorban. Tehát nem egy költségvetési szervezet, hanem gyakorlatilag csak a szellemi tőkét próbálja meg összpontosítani és központosítva eljuttatni a megfelelő helyekre.
2: Köszönöm szépen Fekete Kovács Kornélnak, és akkor gondolatban térjünk vissza Magyarországra, Salföldre, a Káli Fecskébe, ugyanis innentől kezdve tulajdonképpen hetente, július 3-i kezdése sorozatban hallhat benneteket a közönség. Pesten már bemutatott sorozatot elevenítettek fel. Így John Coltrane és Miles Davis lesz a főszereplő péntekenként.
3: Így van, tehát a salföldi Káli Fecske mostanra már egy tradicionális nyári játszóhelye a Legendás Albumok című sorozatunknak. Ugye az évadban szeptembertől májusig havi egy alkalommal az Opus Jazz Club ad helyszínt ezeknek a, mondjuk azt, hogy a tradíció tápoló koncertjeinknek, és ebből a sorozatból kiindulva, sok esetben ismételve az előadásokat, a Káli Fecske nagy szeretettel hív meg bennünket nyaranta, hogy ezeket a koncerteket ott is előadjuk. Ez egy nagy sikerű sorozat, és ezúttal az volt az én ötletem, hogy ezt az egész sorozatot, ami az erre vonatkozó nyári sorozat, ezt kössük úgy össze, hogy ugye a Miles Davis évfordulót azt májusban, a John Coltrane 100-as évfordulót pedig szeptemberben ünnepeljük, és ezt a két nagyon nagy ikonját ennek a muzsikának, ezt próbáljuk meg egy sorozatban elmesélni a Legendás Albumaik mentén, és ilyen módon július 3-ától 7 egymást követő pénteken a salföldi Káli Fecskében 4 május Miles Davis és 3 John Coltrane albumot mutatunk majd be.
2: Ugye a dátumok fontosak, július 3-a az első ilyen, azért arra térjünk ki, hogy mivel kezdtek.
3: Hát szerintem ezt nem lehet mással elkezdeni, mint július 3-án 20 óra 30-tól a Kind of Blue című album fog felcsendülni. A magyar line-up az pedig úgy néz ki, hogy én játszom majd a trombita szólamokat, bocsánat, hogy magamat mondom, elsőként csak partitúra sorrendben haladok. A Dennett Arpi barátom játszik majd Cannonball Adderley szerepében, az altszaxofonon, John Coltrane szerepében Ávéd Jánost hallják majd, a zongoránál Cseke Gábor, a nagybőgőn Mohácsi Lőrinc Ágoston, és a dobok mögött pedig Csízi László, így áll össze a Mao féle Miles Davis sextet.
2: Arra kérlek, hogy válassz egyet erről az albumról, hogy kedvet csináljunk a hallgatóknak.
3: Hát én azt gondolom, hogy a nyitó darabot játsszuk le, ami nem más, mint Miles Davis szerzeménye, a legendás So What című darab.

0: Különleges programok lesznek a Műpában július 6-án, 7-én és 8-án. Minden évben ilyenkor úgy ér véget a programsorozat a Művészetek Palotájában, hogy különböző stílusokra reflektálnak és külföldi előadókat várnak. Bércesi Barbarát, a Műpa jazz műsor szerkesztőjét kérdezem, hogy idén kik a választottak és hogyan kapcsolódhatunk mondjuk a jazzhez, ha van ilyen kapcsolat?
1: Abszolút van. Most már hagyománynak tekinthető valóban, hogy az adott évadot egyfajta sortűzzel próbáljuk lezárni, vagyis a nyári leállás előtt meghívunk nemzetközi neves előadókat a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe. A jazz a világzene nemzetközi pozitív világából, és a cél a minőségi szórakoztatása, hogy mindig is a légkondicionált Műpában. Mindhárom előadó ismert Magyarországon, de ketten közülük még nem jártak soha hazánkba. Az első napon, amikor most beszélünk, július 6-án, hétfőn a Miles Electric Band lesz majd a színen. Ennek a csapatnak a tagjai ezért előfordultak már hazánkban, és azt gondolom, hogy azért lesz kihagyhatatlan ez a koncert, mert Davis egykori zenekarából öten is játszanak benne. Név szerint a zenekarvezető Vince Wilburn dobos, ő Miles Davis unokaöccse, egyben a hagyatékának is a kezelője, tehát autentikus forrásból fogjuk hallani itt a zenét. Daryl Jones basszusgitáros, akit Madonna, Eric Clapton, Peter Gabriel, Sting és Herbie Hancock is foglalkoztatott, sőt 1993 óta ő a Rolling Stones basszusgitárosa. Aztán itt lesz Robert Irving III, billentyűs zenei vezető, Jean-Paul Burelli gitáros és Munyongo Jackson ütőhangszeres. Tehát ők azok, akik valaha Davis-szel játszottak. Még fontos kiemelni, hogy trombitán Keon Harold lesz hallható. Ő idézte meg a mester trombitajátékat a Miles Ahead című életrajzi filmben. Mindössze 6 állomásos európai turnét szerveznek, ennek során érkeznek a Műpába, hogy megidézzék Davis 80-as évekbeli elektronikus zenéjének csúcspontjait. 2023-ban adták ki a That You Not Dare to Forget című albumot, itt csupa nagy ágyú szerepel ezen a lemezen, a felsoroltakon kívül is. Erről lehet esetleg lesni, hogy milyen számok lesznek terítéken, de hogyha Davisről van szó, akkor nyilván az improvizáció központi szerepet kap majd a koncerten.
0: Ez ugye a július 6-i 20 órától kezdődő koncert, és hát ugye centenárium van, tehát nem véletlenül kerültek most ide.
1: Igen, pont ezt szeretném mondani, hogy a Műpában folyamatosan zajlanak a Davis emléke előtt tisztelgő előadások, voltak már tavasszal, lesznek még ősszel is, ez most az évad záró nagy durranás részünkről. Aztán persze John Coltrane szintén centenáriumot ünnepel, őről is majd még megemlékezünk az év hátalábbő részében. De hogy visszatérjünk a júliusi koncertekre, a következő két napon majd hölgyek lépnek előtérben, és ők azok, akik korábban még nem jártak Magyarországon, pedig már tekintélyes karriert mondhatnak magukénak. 7-én lesz Ledizi a Műpában, akit inkább az R&B meg a soul világából ismerhetnek többen, de az utóbbi években jazz énekesnőként is egyre elismertebb. New Orleans szülötteként ez talán természetes, hogy onzódik a jazzhez, de a legnagyobb lökést az jelentette számára, amikor Nina Simone-t hallotta énekelni. És az előtte tisztelgő Ledizi Sings Nina című album lett nagyon nagy siker, amelyen a Metropole Orchestra és a New Orleans Jazz Orchestra kísérte őt. Ez volt a 14. Grammy jelölés, amit besöpört erre az albumra. Aztán 2021-ben meg is nyerte a Grammy-t, azt már régóta várta. Akkor még R&B énekesi karrierjét díjazták ezzel az elismeréssel, és 2025 őszén a Dina Washington munkássága előtt tisztelgő albuma megint csak óriási siker lett. Ez az, amivel érkezik a Műpába, tehát Ledizi Sings Dina, ez lesz a koncertnek a címe. Egyébként ő Broadway musicalekben is játszott, így tehát meg is hallhatjuk majd nem csak énekesként, hanem szuggesztív személyiségét tekintve nagyon hitelesen elragadó történetmesélőként is szólaltatja meg ezeket a számokat.
0: És akkor július 8-a.
1: Corinne Bailey Rae a színpadon, aki brit származású énekesnő, és őt is már nagyon régóta vártuk a Műpába. Ő azért inkább populáris előadó, de számára sem idegen a jazz, mindig felbukkanított a művészetében, és ahogy Ledizi, ugye ő sem volt még nálunk soha. A karrierje üstökösszerűen indult 20 évvel ezelőtt, és ennek a tiszteletére érkezik, nem kimondottan egy teljes turnéra, csak néhány meghívást fogadott el a kontinensen. Úgyhogy ez nagy megtiszteltetés, hogy a Műpa is ezek között a dátumok között szerepel. Nem a legújabb lemezéről válogat, ami egyébként csak simán Corinne Bailey Rae címet viseli, hanem a teljes karrierjéből válogat számunkra. Biztos lesz a Put Your Records On is. Még annyit hozzátennék, hogy több érdekes párhuzam van Ledizi és Corinne Bailey Rae között azon túl, hogy több stílusban is alkotnak. Például mind a ketten énekeltek a Fehérházban Barack Obama elnöksége idején, és hát ez mind a kettőjük számára meghatározó élmény volt. És mindkét énekesnő vonzódik a filmezéshez is. Ledi Zimmer szerepelt is a Vásznon, George Clooney Bőrfejek című moziában. Bailey Ray pedig arra készül, hogy egy Billie Holiday és Kurt Cobain életútját összehasonlító alkotást készítsen. Úgyhogy mind a két énekesnő nagyon sokoldalú. Mondhatjuk azt, hogy mind a három koncert egyébként egyfajta tribute, mert a Miles Electric Band nyilván a centenáriumos Miles Davis, Ledi Z, Dina Washington, Corinne Bailey Ray pedig saját munkássága égköveit hozza majd el a műpába. Minél többen jöjjenek és hallgassák meg ezeket az előadásokat.
2: Mit szólsz hozzá, hogyha a hölgyek egyikétől választunk?
1: Nagyon jó, támogatom. Azt gondolom, hogy talán a leginkább ismert a rádióhallgatók számára, és egy nagyon jazzes, nagyon kellemes száma, What a Difference a Day Made. Hallgassuk Ledi Z-t, amint Dina Washingtonra emlékezik.

0: Négy estén át bor, jazz és nyáresti hangulat lesz a Dunaparton. A Bor és Jazz Dunakeszi Fesztiválról beszélgetek Szeredi Helga kommunikációs vezetővel. Kérem szépen, hogy segítsen bennünket először abban, hogy van-e tradíciója az eseménysornak.
1: Annyiból van, hogy ez már a negyedik boros rendezvényünk a Dunaparton. Borsétánnyal indultunk, és tavaly évben már Bor és Jazz egy nagyszabású rendezvényként folytatódott tovább, és a nagy érdeklődésre való tekintettel idén ezt már 4 naposra bővítettük, és hát jobbnál jobb zenékkel és finomabbnál finomabb pincészetek boraival várjuk a látogatókat.
0: Hogyan kell ezt elképzelnünk? A sétányon végig sátrak felállítva?
1: Faházas rendszerrel. A Dunaparti sétányon igen, van egy hivatalos szabad strandja Dunakeszinek, és ennek a sétány feletti része egy árnyas, füves, ligetes terület, egy nagyon szépen karbantartott, rendezett terület, és ide kerülnek faházak, és akkor minden borászatnak lesz saját faháza, a rendezvénynek pedig saját pohara, és akkor innen kínálják a borászok a finomabbnál finomabb boraikat.
0: És akkor a jazz szerelmesei is örülhetnek, hogyha jól látom, azért van olyan koncert is, ami nem közvetlenül köthető a jazzhez, de van alapvető jazz formáció is. Csütörtökön kezdődik a rendezvénysorozat. Kérem szépen, hogy mondja el, hogy mire érdemes figyelni a zene tekintetében.
1: Tehát július 2-án csütörtökön, ugye 7 órakor kezdünk a színpadon, és Harper Hendrix World Berki Tamással és Majsai Gáborral lép fel. Őket követi Iván Szandra és Vadász Gellér duója, valamint Rakoncai Imre, aki már sokatszorra érkezik Dunakeszire ezzel a zongorás bárdzsezzen és estjével, és nagyon szeretik itt helyben. A pénteken pedig Dunakeszi Jazz Club, tehát hazai fellépőnk is lesz. Ők egyébként egy nagyjából 10 éves zenekar, amatőr zenészek, és Begidzsán Péter álmodta meg ezt a zenekart, és 15-20 főből állnak, és énekes lányjal is érkeznek, és ők meg a rockot is, a filmet is, a poprockot is, mindent jazzesítenek, hogy passzoljon, de ők egyébként is ugye jazzzel foglalkoznak. Aki jön még hozzánk pénteken, a Magyarul Szeretjük zenekar, és lesz egy kis zenei aláfestés majd este még pénteken egy DJ segítségével, DJ Kalmix-szal. Még annyit itt elmondanék, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata nagyon fontosnak tartja a közösségépítést, úgyhogy elég sok rendezvény van városi évközben, szinte minden hónapban, és a dunakesziek ezt nagyon szeretik, és egyre többen látogatják már a környékből is, illetve a régióból. Na de hogy akkor visszatérjünk a Bor és Jazzre. A 4. napunk a szombat, az is egy nagyon jó, mert Torzsa Gabi akusztik lép fel, ő kezdi a napot, és ő is többször járt már nálunk rendezvényen, valamint Kozma Orsi zenekara a Csillogó Fekete Lemezek. Szerintem ez is egy nagyon jó koncert lesz, úgyhogy én nagyon biztatok mindenkit, hogy aki szereti az ilyesfajta zenét és a kellemes nyári hangulatot és a lampionokat, az látogasson el hozzánk, valamint Éliás Gyula duó is fellép, és az Éliás Gyula is azért egy nagyon nagy név ebben a stílusú zenei világban. Vasárnapra pedig Triásszal és Farusi Mariannal készülünk, tehát ők zárják tulajdonképpen ezt a 4 napos programsorozatot.
0: Mi történik, hogyha, ne adj Isten, esik az eső?
1: Talán ugye csütörtökre mond egy esőt, nem fogjuk tudni bepótolni, tehát mi nagyon bízunk abban, hogy nem akkor fog esni az eső, amikor maga a program elkezdődik. Ugye csütörtökön eleve este kezdünk 7 órakor, remélhetőleg nem lesz eső, nem tudjuk ellapolni sajnos a rendezvényt. És hát biztatunk arra mindenkit, hogy csatlakozzanak hozzánk a 7. felében.
0: Csütörtökön tehát, azaz a nyitónapon 19 órától a Harper Hendrix World lép színpadra Berki Tamással és Majsai Gáborral. Ha nem is az említett közreműködőkkel, de egy koncertről akusztikusan idézzünk Jimi Hendrix ikonikus dallamot a Harper László vezette formációval.

0: Kármán Sándor neve úgy gondolom a jazz társadalom szemében egy fogalom volt, hiszen ő az, aki megalapította Cegléden a Dobmúzeumot, és természetesen ő maga is dobos volt, és hát nagyon híres lett aztán ez a múzeum. Halála után néhány évvel most július 5-én este 6:30 emléktáblát avatnak a Dobmúzeumnál Cegléden, és aztán este 8 órakor koncert is lesz, amelyen a Budapest Jazz Orchestra lép fel. Kolmán Gáborral beszélünk erről az eseményről. Először Kármán Sándorról mondjál pár szót, biztos vannak fiatalabb hallgatók, akik most ismerkednek a nevével.
1: Én a Sándort 20 évvel ezelőtt ismertem meg, egy rendkívül pozitív alakja volt a Magyar Jazz Szövetség tagságának. Nagyon önzetlenül segítette a műfajt és a zenészeket is, és hát természetesen a nagy szerelme a dob és a dobolás volt. Szerintem az egész világon egyedülálló múzeumot hozott létre Cegléden, és nagyon reméljük, hogy ennek a sorsa hosszú távra rendeződni fog, és teljesen logikus szerintem, hogy egy ilyen életút után egy olyan ember emlékére emléktáblát avatunk, aki tényleg minden energiáját beletéve támogatta a magyar jazzt és a magyar jazz kultúrát.
0: Most ezen a koncerten természetesen több dobos vendégetek is lesz, úgyhogy olyan számokat válogattatok, ahol a dob főszerepet kap? Illetve hát áruljuk is el, hogy kik a vendégek.
1: Onnan indítanám a gondolatmenetet, hogy miért is van ott a Budapest Jazz Orchestra. A Sándor az elmúlt 10 évben rendkívül nagy rajongója lett az együttesünknek, és számos alkalommal szervezett nekünk koncertet, és olyan kitüntetett helyzetbe kerültünk általa, hogy a világ egyik legjobb big band dobosa, Peter Erskine, többször is együtt koncertezett a Budapest Jazz Orchestrával, és hát majdnem minden esetben emögött a Sándor segítő kezei voltak, és hát tulajdonképpen így Peter Erskine és a Budapest Jazz Orchestra között kialakult egy kapcsolat, ami a mai napig tart, és nem is reméltük, hogy el tudja vállalni azt, hogy részt vegyen ezen a koncerten, hiszen az ötlet nem túl régen fogalmazódott meg, de ide fog repülni Rómából, és természetesen a legnagyobb örömmel vállalta ezt a fellépést. Én úgy tudom, hogy nagyon jó barátságban voltak a Sándorral, dobfelszerelést, cintányérkészletet is adományozott a múzeumnak, sőt úgy tudom, hogy itt van az a dob is, az a dobfelszerelés, amin kezdett tanulni annak idején az Egyesült Államokban. Hát a Sándor, ugye ahogy említettem, hosszú-hosszú évek óta szervezett nagy formátumú fesztiválokat Cegléden a dobolás és a dobkultúra nevében. Én annak idején egy emlékezetes este jut eszembe, hogy a Ricardo Salza klubban Révész Richard barátommal, 5 fúvossal, 3 ütőssel, egy hatalmas zenekari felállással is a helyi sportcsarnokban koncerteztünk már a 90-es évek elején, és hát ez a koncert most egyrészt azt figyelembe véve alakult, hogy kik voltak a Sándor nagy kedvencei. Nyilván ilyenkor nem lehet mindenkit meghívni, nagyon remélem, hogy senki nem fog ezért rossz érzéssel gondolni majd erre az estére, hogy ide nem kapott meghívást, de végül is a Sándort jól ismerők körében az a vélemény alakult ki, hogy Banai Szilárd és Szendőfi Péter lesz még ennek az estének a dobos vendége a Budapest Jazz Orchestra oldalán, illetve Urván Orsi jazzénekesnő. Sándor rajongott a vokális jazz kultúráért is, és az Orsi az utolsó közös találkozásunk lehetett volna az a koncert, az az utolsó koncert, amire végül mi nem tudtunk elmenni, mert akkor kaptuk el a Covidot, és így azt gondoltuk, hogy ezzel is egy keretbe tesszük ezt az estét, hogy az ott el nem hangzott dalok most el fognak hangozni a Sándor emlékére.
0: Konkretizáljuk, hogy pontosan mikor és hol lesz ez a koncert?
1: A Ceglédi Színházban lesz ez a koncert. Este 8 órakor, 2 részben, az első részben a már felsorolt vendégekkel lépünk fel, és a második részben pedig Peter Erskine-nel fog koncertezni a Budapest Jazz Orchestra, ahol lesz még egy exkluzív vendég, akiről eddig nem beszéltem, László Attila is. Ennek az alkotói körnek és ezeknek a barátságoknak egy nagyon meghatározó alakja, és az Attilával közös lemezünk is van a Budapest Jazz Orchestrával. A 20 éves jubileumi koncertünkön a Művészetek Palotájában már játszottunk erről a lemezről dalokat, úgyhogy Peter Erskine dobolt és az Attila gitározott, és most szintén ezt a alkalmat is megismételjük a Sándor emlékére, hogy az Attila is együtt emlékezzen velünk.
0: Úgy gondolom, hogy a László Attilával készített közös albumról játszunk le most egy szerzeményt, melyik legyen.
1: Egészen fiatal koromban hallgattam már a Kaszakő együttes felvételeit, és van egy szám, ami egy olyan dal, ami számomra egyértelműen jeleníti meg az Attila személyiségét, életfelfogását és a zenéhez való hozzáállását, ez a Dr. Q, és én most ezt javasolnám, hogy hallgassuk meg. Annyit még bulvár hírként elmondanék, hogy nagyon sokszor gondolkodtunk, hogy ki lehetett a Dr. Q, és aztán az Attila a hosszas barátság alatt egyszer egy gyenge pillanatában elárulta, hogy ez egy effektpedálnak a neve.

0: Szakcsillakatos Béla emlékkoncert lesz Krencsó István közreműködésével jövő hét szerdán 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban. Ifjabb Szakcsillakatos Bélát kérdezte Veres Emese Gyöngyvér a koncerttel kapcsolatban.
1: Az Opus Jazz Club vezetője Gőz László találta ki, hogy minden évben apám születésnapján rendeznek egy koncertet az Opus Jazz Clubban. Ez most már a második ilyen koncert. Ugyanígy ez van Babos Gyulával is, szintén rendeznek ott koncerteket. Tehát ennek apropóján minden évben más zenészek lépnek fel, más formációk. Egyrészt akik játszottak vele, de olyanok is, akiknek nem volt alkalmuk együtt muzsikálni az apámmal.
2: Kikkel fog együtt játszani?
1: Krencsó István lesz a szaxofonos, aki az idén, azt hiszem, a múlt hónapban töltötte be a 70. életéveit. Ő a magyar avantgárd jazz mozgalomnak a egyik meghatározó alakja már hosszú évek óta. Orbán György fog bőgözni, egy nagyon keresett bőgős a szakmában, és egy fiatal, nagyon tehetséges dobos fog játszani még velünk, Éles Máté.
2: Azt tudom, hogy önnek nagyon fontos az édesapja hagyatéka, és a számait is játsza. Mi fog elhangzani?
1: Hát ennek a koncertnek van egy olyan tematikája, hogy ha a korosztályt nézik, akkor is négy korosztály képviselteti magát, és ami még fontosabb, hogy négyfajta nézőpont. Tehát mind a négy muzsikus mást képvisel a jazznek azon a nagyon széles palettáján, más-más ágakon helyezkedik el. Ez a 8. koncert ebből a szempontból is érdekes lesz, ez egy ilyen teljes szabad zenélés lesz, ami teljesen spontán öltözésen alapul majd, tehát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mit játsz, majd ott fog kiderülni.
2: De a maximális odafigyelésen is alapszik, és ebből kifolyólag azt hiszem, hogy mivel négy korosztály van, egy kihívás is lesz, hogy hogyan fognak megszólalni ezek a különböző zenei irányzatok együtt.
1: Igen, hát a jazzzenében ez a fantasztikus, hogy tudnak, még ha máshonnan jönnek az emberek is, vagy mást képviselnek zenei értelemben, vagy másfajta helyről jönnek, másféle hatások érik őket, akár zenei, akár az életükben, mégis tudnak együtt muzsikálni, és én azt hiszem, hogy ez is fog működni, hogy együtt tudunk gondolkozni majd.
2: De lesz olyan szám, amelyet mégiscsak az édesapja repertoárjából fog elővenni és arra improvizálni?
1: Nem, itt most nem konkrét témák nem lesznek, hanem az a fajta rögtönzött zene, ami a jazzzenékekre jellemző, azt most egy még szabadabb formában próbáljuk hangokba foglalni, de ez benne volt apám személyiségében is, ez a nagyon spontán, nagyon rögtönzött zenei megnyilvánulás.
2: Egyébként lesz-e még koncertje nyáron?
1: Nem sok, de azért lesz még, ez ugye 8-án van, aztán 10-én szintén az Opus Jazzba játszom, akkor az teljesen más zenei környezetben ilyen hard bop formáció sextet, nagyon tehetséges fiatal trombitás, Tűzkő Salamon, hard bop indítatású sextetje, amiben Csapó Krisztián trombonon játszik, szinte egy fiatal Balogh Máté szaxofonozik, Egri János és Balázs Elemér bőgőzik. Tehát ez lesz július 10-én.
2: Tehát ez ismét a generációk találkozása lesz.
1: Igen.
2: Ilyenkor például, amikor vannak fiatalabbak is a formációkban, akkor igénylik az önök az idősebbek útmutatását, vagy azért ők már kiforrott egyéniségek, kiforrott zenészek?
1: Egyrészt kiforrott zenészek, de azért, ha nem is az rossz, hogy tanítás, hanem ugye a zenei beszélgetésben azért úgy számít, hogy vannak idősebb, tapasztaltabb zenészek is a zenekarban.
2: Végül azt kérdezném meg, hogy milyen zeneszámot ajánljunk a hallgatóknak? Nyilván a koncertre való hangolódásra inkább a idősebb Szakcsillakatos Béla hagyatékából tudunk választani, azt hiszem, vagy az ön munkásságából.
1: Ajánlanám a Live at the Budapest Jazz Club című apámnak, ez egy szóló lemeze volt, most a dátumot nem tudom pontosan, az egy ilyen abszolút szabad improvizáció, az a cím, hogy nem tudom, hogy milyen hangnemben játszom, és az talán közel áll ahhoz a zenei hozzáálláshoz, ami ma 8-án is fog történni az Opus Jazz Clubban. Ez egy szóló zongora lemez album, ezt ajánlom a kedves közönségnek.

0: Frenki Látó Quartet lép fel a Budapest Jazz Clubban július 3-án este 8:30-kor. Frenkivel beszélgetünk, aki jazzhegedűs, és ez egy külön ízt ad minden koncertnek, ahol fellép. De mielőtt erről beszélünk, hadd jegyezzem meg, és hadd kérdezzelek arról, hogy egy jazz magazinnak a szavazásán a 2025-ös év jazz hegedűsének választottak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy szakmai elismerés az mindig sokkal nagyobb öröm, mint egy másfajta elismerés. Mit szóltál hozzá, amikor megtudtad ezt a hírt?
1: Én nagyon örültem neki. Ugye van ez a szakmai lista és közönség lista, ahol lehet szavazni, hogy ki a kedvenc jazzzenész abban az évben. És általában a jazzhegedűsök között mindig azért ott szerepeltem, második, harmadik, negyedik, különböző helyeken, és most tényleg valójában megtörtént az, hogy engem szavaztak meg első helyre, aminek én nagyon örültem, és büszke is vagyok rá. De tulajdonképpen akkor döbbentem rá valójában, hogy Magyarországon már el van ismerve a jazzhegedülés, illetve akár a kortárs zenei daraboknak a jazzhegedű-szerű előadása, amikor az Altisius díjamat megkaptam. Én azt gondoltam kellőképpen elismerésnek, hogy igen, akkor most már jegyzik azt, hogy én is létezem.
0: És egy nagyon érdekes projekted volt nem olyan rég a Fonóban, ahol népzenétől a jazzig volt egy kurzus, ha jól emlékszem, úgyhogy erős egy pár szót mondjál.
1: Tulajdonképpen ez workshopnak indult, alapvetően csak az összekötéséről a népzenében használt motivumok és a jazzben használt motivumok közötti hasonlóságokat, a hidakat próbáltam elmagyarázni ott néhány részvevőnek az első alkalommal. Nagyon remélem, hogy ennek még majd egyébként lesz valószínűleg folytatása ősszel, és a Fonó segít nekem ebben. Ugye elsősorban népzenészek jönnek, vonósok és különböző hangszeresek, de természetesen klasszikus zenészeket is várok erre a kis zenei beszélgetésre, úgyhogy még lesz ennek folytatása.
0: Én mindig úgy éreztem, hogy a népzene és a jazz az improvizáció miatt sok hasonlóság van a két műfajban.
1: Igen, hát pont ezeket fejtegetjük, hogy mik azok a hasonlóságok, és mik azok a figurák, amiket az népzenészek régen használnak, és nem gondolták át azt például, hogy mondjuk egy oktával lejjebb játszani, és lassabban, akkor az már tulajdonképpen majdnem olyan, mint egy bebop téma. Kicsit másképpen kell frazírozni, meg másképpen kell gondolni, de ugyanazokat a hangokat. Szóval ezeket próbáljuk így felfedni, az igazságokat ezzel kapcsolatban.
0: Térjünk rá a kvártettedre, ami, ha jól emlékszem, egy olyan 15-20 évvel ezelőtt én már hallottalak titeket a Márvány teremű sorozatban, biztos, hogy játszottatok még Malosik Róbertnél, de aztán mintha nagyon hosszú szünet lett volna, már nagyon régen nem láttam, hogy koncerteztetek volna, de most hál' Istennek ismét van koncert. Most kik a tagok, illetve szeretnél egy picit a régiekről is beszélni?
1: Tulajdonképpen 20 évig volt egy kvártettem, ahol mainstream jazz játszottunk, népzenei ötvözetekkel és iszonyú bebopos hangulatú koncerteken voltunk túl. Az a formáció már 2009 óta tulajdonképpen nem igazán létezik, vagy nem játszunk már együtt. És hosszú szünet az pedig azért volt, mert különböző formációkban, mint vendégművész, vagy mint alkotótárs, vagy állandó tag akár, ez így elfedte azt a művészi tevékenységemet, hogy foglalkozzam azzal, hogy saját zenekarom legyen, majd jelezték a szervezők és a klubvezetők, hogy igény lenne olyan formációra, ami a saját nevem alatt működik, tehát hogy Frenki Látó, Rúb vagy akár micsoda, és akkor tulajdonképpen ez egy viszonylag új formáció, tehát 3 éve alakultunk, fiatal generációból választottam zenésztársakat magamnak. Mohai Szabós dobol, Szabó Kristóf Harkály basszusgitározik, és Menyei Ádám, aki egyébként a klasszikus zenéből jön, és beleolvadt a kortárs jazz zenébe. Ők a zenésztársaim, és velük pedig teljesen eltérő módon a régi formációtól, kicsikét fusionösebb, jazz-rockosabb, elektromos hangszíneket használva nyilvánulunk meg. Én próbálok inkább efelé menni, nekem ez valahogy inkább most így 55 évesen ez az irány.
0: Milyen számokat játszotok most a te szerzeményeidet elsősorban, vagy más lesz?
1: Alapvetően szerettem volna saját szerzeményekből összetenni egy külön repertoárt, ahol csak a saját nótáim vannak. Van egy olyan repertoárunk, ahol játszunk akár Weather Report, vagy Miles Davis-től a Electric Bebop korszakából néhány dalt, mint például Tutu. És tulajdonképpen most ez a koncert azért különleges, az ugye el kell, hogy mondjuk, hogy 100 éves évfordulója van a Davisnek, és én az idén töltöttem be az 55-öt, ezért aztán a két születésnapot egy picit összevonom repertoárilag, ami azt jelenti, hogy néhány olyan dalt, amit Davis-től én nagyon szeretek, és valójában szerintem még hegedűn nem is nagyon játszotta el senki, vagy csak nagyon ritkán. Szeretnénk egy kicsit, hogy úgy fogalmazzak, azon az estén Miles Davis napszemvegén keresztül kikukucskálni, és egy picit úgy megünnepelnem az 55. születésnapomat, hogy a kedvenc dalaimat is eljátsszuk. Azon kívül saját szerzemények is lesznek természetesen.
0: Ebből a repertoárból tudunk-e valamit mutatni hallgatóinknak, hogy kedvet csináljunk nekik, hogy elmenjenek erre a koncertre?
1: Igen, van egy tulajdonképpen demo felvételünk, ahol a Tutu című számot játszuk, és szerintem az ritkaság, mert valószínűleg, hogy hegedűn még nem játszottál senki sem a Tutut, úgyhogy én ezt ajánlom mindenkinek sok szeretettel.

Városi Jazz Fesztivál warm-up session Olá Krisztián Kvartett. Szaxofonokon játszik Olá Kálmán Junior, Olá Krisztián a zongorista, Gyányi Marcella bőgős, Serei Dániel dobol. A Holland Jazz Streeten pedig szintén pénteken 18 órától Macalik Rebeka és Incédi Hunor duója játszik a Sétáló utcában. Még mindig pénteki koncert Lantos Zoltán hegedül, Juhász Gábor gitározik, Nyusztai Iván ütőhangszereken játszik az Opus Jazz Clubban 20 órától, a formáció neve Samsara. És szombaton a Test Jazz Group lép fel 8:30-tól a Budapest Jazz Clubban. Regály György zongorán és Fender Rhodeson játszik, Szoszó Lakatos Sándor szaxofonon, Lakatos Pecek Krisztián a bőgős és Balázs Elemér dobol a formációban. A Gáspár Károly trió a Budapest Music Center Opus Jazz Klubjában lép fel, idén 50. születésnapját ünnepli Gáspár Károly ezen a koncerten a legutóbbi Peace Time című albumáról válogat, de közismert jazz örökzöldek is hallhatók a koncerten. Vasárnap pedig a Magyar Zeneházának szabadtéri színpadára érkezik a Peru Jazz, a kortárs perui zene egyik meghatározó együttese.

0: Ez volt a mai Jazz Mozaik, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztőt, Fenlegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket holnapra ígért. Az ukrán erők másodszor is csapást mértek az ufai olaj finomítóra. Oroszország egyik legnagyobb kenőanyaggyára több mint 1300 kilométerre fekszik a frontvonaltól. Közben az ukrán fegyverek elérték a 600 kilométerre a penzai területen lévő orosz hadipari komplexum egyik rakéta alkatrészgyártó létesítményét is. Hétnapos nemzeti gyászt rendelt el a földrengések áldozatai miatt a venezuelai elnök. Az államfő emlékeztetett, az egy héttel ezelőtti kettős természeti csapásban a halottak száma csaknem 2300 fő, és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segély összegét. Idehaza veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A kormánynak írt nyílt levélben emlékeztetnek arra, hogy sok a felfüggesztett, illetve elbocsájtott dolgozó, és kevés a jelentkező a pozíciókra. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a javítóintézetek nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Több vármegyében is károkat okozott a vihar. Az erős szél és zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében épületeket rongált meg és fákat döntött ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak és kidőlt fák jelentettek veszélyt. Még nagy területeken kell záporokra, zivatarokra, helyenként felhőszakadásra számítani. Holnap már csak keleten várható néhány zápor. Északkeleten is megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 18-23, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítás.

Pihentető éjszakát, jó zenehallgatást kíván a Nocturno házigazdája Németh Attila, munkatársaim Katona Márta és Pergel János. Schubert valószínűleg gyakran úgy érezte magát, mint egy gödör alján lenne, de hát tudják, egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön felül lehet kezdeni. Schubertnek életében nem sikerült a csúcsra törni, a halála után az utókor persze rájött, hogy a világ egyik legtehetségesebb zsenie volt. Amikor meghalt, minden ismerősét megkeresték, hogy összegyűjtsék a vele kapcsolatos emlékeket. Életében nem becsülték meg, de halála után dőlt az anyag. Nem is mindig igaz, amit leírtak. Schubert 6 német táncát halljuk.

Schubert hat német táncát Anton Webern átdolgozásában a luxemburgi filharmonikus zenekarat elő Justin Brown vezényletével. Tanulmányai végeztével Frédéric Chopin úgy tervezte, hogy hosszabb időre külföldre távozik, hogy megismerje Európa zenei életét, hírnevet szerezze magának. 4 mazurkáját játssza Jakub Kuslik.

Chopin opusz 30-as 4 mazurkáját Jakub Kuslik játszotta. A mazurka, lengyel tánc, mint tételcím a 18. században már megjelent különböző kompozíciókban, Chopin életművében különösen fontos szerepet játszik, 11 füzetben 41 mazurkát adott közre. Claude Le Jeune zenéjét halljuk a Nocturnóban.

A párizsi Claude Lejeune zenevűvét Christina Pluhár és a Sagittarius együttes adta elő. Ezt a francia zeneszerzőt tartották a legnépszerűbb zsoltár komponistának, akinek a művei nagyon sok kiadásban megjelentek a 17.-18. század folyamán. Pavle Despailles hegedű darabja következik, a húros szeszély.

Pavle Despaj Húros szeszély című hegedű művét Anna Savicska játszotta. Onegger nyári pasztorája következik. Rembo szavai ihlették a fiatal Oneggert a szimfonikus költemény megkomponálására. Rembo ihlető versora mellett pedig még nagy szerepe volt a mű keletkezésében a svájci tájvarázsának.

Onegger nyári pasztoráját az argóviai filharmonikus zenekar adta elő Rune Bergmann vezényletével. Karl Ludwig Litander a zenélésen kívül a katonai pályán is érdemeket szerzett, a turkui zenebarátok társasága megalakulásakor a Litander család a legaktívabb tagok közé tartozott. Az első divertimento szól.

Carl Ludwig Litander első divertimentóját Michael Hellasfú és Tuija Hakkila előadásában hallottuk. Joseph Martin Krauss az utókor csak svéd Mozartként emlegeti, hiszen egy évben született nagynevű kollégájával, haláluk időpontja pedig szinte napra pontosan egy évvel különbözik. Krauss zenéje szól.

Hét közjáték Molière Amfitrion című komédiájához. József Martin Krauss zeneművét, Georg Popluc és a Bonni Kamarakórus, valamint a L'Arte del Mondo együttes adta elő. Krauss 22 éves volt, amikor áttette székhelyét Németországból a stockholmi királyi udvarba. Camille Saint-Saëns D-dur szonátájával folytatjuk a notturnót.

Szenszansz opusz 166-os D-dur szonátáját Roger Cole és Linda Lee Thomas adta elő. Az olasz szimfónia Mendelssohn negyedik szimfóniája, amit Londonban mutattak be. A mű az itáliai utazás élményeit ragadja meg ragyogó fényben lendületes ritmusokkal. Halljuk Mendelssohn remek művét.

Felix Mendelssohn olasz szimfóniáját a Lengyel Rádiózenekar előadásában hallottuk, vezényelt Ruben Silva. A záró Saltarello tétel pergő vad energiával zárja a szimfóniát az olasz néptáncok tüzével. Kedves hallgatóink, 2 óra van. Ha az álom elkerüli önöket, kérem hallgassák jó szívvel továbbra is a Nocturnót.

A zágrábi vonós négyes hangversenye következik, amelyen elsőként Wolfgang Amadeus Mozart 458-as körüljegyzésszámú B-dur kvartettje hangzott el. Miután végleg szakított a salzburgi érseki udvarral, Mozart úgy határozott, hogy Bécsben telepedik le. Egy ilyen zenésznek, zeneszerzőnek nem lett volna szabad, hogy gondot okozzon jövedelmező állást találni. De igazság szerint ő hajlamos volt pimaszul és dőfösen viselkedni, és ennek következtében igen kevés barátra tett szert zenei körökben, természete és jelleme nem könnyítette meg a helyzetét. A vadászat kvartettet halljuk.